Arvo Pärt Benjamin Britten emlékére komponált zeneművét hallottuk. A tallini ész hangversenyteremben 2025. május 16-án ezután Szergei Rachmaninov opusz 35-ös Harangok című kantátája hangzott el, ami Edgar Allan Poe verseire készült. Poe a krimi műfajának megteremtője is volt.

Rachmaninov Harangok című kantátája hangzott el, a Lett Állami Kórus, illetve az Észt Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. A mű Edgar Allan Poe ihletésére készült. Most korunk híres zongoraművész zeneszerzőjének Thomas Adésznek kompozíciója következik, a Profécia.

az 1971-ben született zeneszerző Thomas Ades Profécia című zeneművét hallottuk Emma Bell és az Ace Szimfonikus zenekar előadásában. A brit karmester és zongora művész a 21. századi klasszikus zene egyik legnagyobb hatású alakja. Most Lépo Sumera második szimfóniáját hallgatjuk meg.

Lepo Szumera második szimfóniáját hallottuk, amit a komponista Péter Lilje karmesternek dedikált. A zeneszerző a műveiben ötvözte a modern zenei irányokat az észt népzenei hagyományokkal, egyéni stílust kialakítva. Most Tönu Körvic zeneműve következik, az a címe, hogy Jó éjszakát!

Tönu Körvic Jó éjszaká című kompozícióját hallottuk, és most ismét Lépo Szuméra muzsikája szól, de ez már nem a hangverseny része, hanem egy zongora darab, az a cím, hogy Egy tétel 1981-ből. Ezt Kadri Ann Szuméra zongora művész játsza.

A mindössze 50 évet ért Lépo Szumer a zongora darabja hangzott el, egy tétel 1981-ből. A komponista művei gyakran foglalkoznak az identitás, a szabadság és a történelem témáival. Halála után is nagy hatással volt egyébként ő az észt zenére. Eduard Tubin kórusműve következik, az Ave Maria.

Eduard Tubin Ave Maria című kórusművét az Észférfikar és András Pász orgona művész szólaltatta meg. Az az állítás, hogy Észország legnagyobb exportcikke a zene talán túlzó, de van benne valóság. Na, a zene nagyon megbecsült dolog Észországban. Most hallgassuk meg Eszter Megi pastoráliát.

Eszter megipasztoráliát az Ész Nemzeti Szimfonikus Zenekar adta elő. Ez a komponista hölgy 99 évet élt, gyakran mondták, hogy ő az ész zene anyja. 1922-ben született Tallinnban, és ötvözte a nyugati klasszikus zene hagyományait az ész népzenével. Rudolf Tobias motettáját halljuk.

Egy észt komponista, Rudolf Tobias Vivid című motettáját hallottuk az Észt Projekt kamarakórus előadásában. A zeneszerző a Pétervári Konzervatóriumon Nikolaj Rimszky-Korszakov növendéke volt, írt kantátákat, oratóriumokat, és hát ő is a részt népzenét használta. 4 óra van.

Beethoven életművének vannak ikonikus darabjai. Ilyen a nagy fuga, ami eredetileg az Opus 130-as kései B-dur kvartett utolsó tétele lett volna, de a kiadó úgy találta, hogy a darab eladása szempontjából jobb volna egy könnyedebb befejezés. A nagy fuga végül különálló Beethoven műként Opus 133-as szám alatt jelent meg a zeneszerző halálának évében. Mi most meghallgatjuk a 130-as B-dur kvartettet, és utána meghallgatjuk a nagy fugát. És tehát egy monumentális zenei montás következik, ha lehet ezt így mondani. A Fertávó vonós négyest halljuk.

Beethoven B-dur kvartettje, illetve a nagy fúga hangzott el az ausztrál kamarazenekar jóvoltából, vezényelt Richard Tognetti. Karl Czerny Beethoven növendéke volt, és mint egy összekötő kapocs úgy adta át tudását Liszt Ferencnek, sok Beethovenre vonatkozó leírása fennmaradt. Gyászindulóját Beethoven halálára komponálta.

gyászinduló Beethoven halálára. Cserny zongoradarabját José Gallardo játszotta. Schumann a romantika különös alakja volt, ugye sokat írnak a romantikáról, de a fogalom ködös. A l'art pour l'art eszméje is például a romantika egyik terméke. Az Adagio és Allegro következik Schumanntól.

Az Adagio és Allegro című kamaramű hangzott el, Schumann zenéjét Levi és Grete Dodds feladta elő. Schumann nagyon nagy figyelmet szentelt annak, hogy jelezze a belső szólamok összefüggéseit, gondosan jelölte a frázisokat, és mint minden zenéhez is egy kicsit emlékeztet Bachra. Jean-Marie Leclerc muzsikája szól.

Badinage és Chacon. Leclerc kompozícióját a Les Ambassadeurs együttes adta elő. Leclerc Párizsban iskolateremtő zeneszerző, hegedűs és táncos volt. A francia hegedűiskola alapítójaként tartják számon. Még a csipkeverésbe is beletanult. Most halljuk Debussy első rapszódiáját.

Debussy első rapszódiáját a bázeli Camerata Variabile játszotta. Antonin Dvorák sosem rúgta fel a klasszikus zene formai szabályait. 9 szimfóniát, 5 versenyművet írt, requiemet. Szép operája Ruszalka, amelyből a címszereplő áriája szól, vagyis a Dalaholdhoz című árja.

Dvorzsák operájából, a Ruszalkából hallottuk a Dal a Holdhoz részletet. Előadta Yvonne Kenny és a Melbourne-i szimfonikus zenekar. A cseh zeneszerző rendkívül szép zenét írt, ontotta a dallamokat, még olyan ember is irigyelte egy kicsit ezért, mint Johannes Brahms. Heinrich Wilhelm Ernst hegedű darabja következik.

Heinrich Wilhelm Ernst VI. Etüdje hangzott el, a címe az utolsó rózsa, változatok egy ír darra, előadta Zhu Jung-Baek hegedűművész. Bezsi Szmetana Moldva című szimfonikus költeményét halljuk most, de nem az eredeti formában, hanem zongora átiratban. Kotaro Fukuma zongorázik.

Begyi Smetana Moldva szimfonikus költeménye hangzott el, Kotaro Fukuma zongora művész jóvoltából átiratban. Befejezésül ma Gioachino Rossini Olasz nő Algérban című operájának nyitányát hallgatjuk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Padi Géza és a szerkesztő Katona Márta nevében, és Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, minden kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatásokat teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Szabolcs-Szatmár-Berekben folytatódik a héten a szúnyogírtás, a biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan, a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Jelenleg 2 és 12 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 8-11 fokot mérnek, az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. A Babos Jazz Előadói Díj díjazottja Borbé Mihály. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Bartók Béla egyfelvonásos operájáról, a Kékszakállú Herceg váráról mesél László Ferenc. A mostani előadás két szereplője, Komlósi Ildikó és Polgár László, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Köszöntöm Önöket. És köszöntöm a zenei szerkesztő Csík Gabriellát, és köszöntöm a hangmérnököt Mátyus Ottót, Szédlő Dénest hallják. Felix Mendelssohn Bartoldit is köszöntjük, a B-dur vonós szimfóniáját halljuk, annak is a harmadik tételét, az Európa Galante játszik, vezényel Fabio Biondi.

Félix Mendelssohn Bartholdy B-dur vonós szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Presto, az Európa Galante játszott, Fabio Biondi vezényelt. Mozart következik, a 414-es kőhűjegyzékszámú A-dur zongora versenyének első tételét halljuk. Mozart ezt a művet úgy komponálta, hogy van zenekari verzió, meg van zongora kvintett verzió. Mind a kettő érvényes, most a zenekari változatot halljuk. A szólista Schiff András, a zenekar a Camerata Accademica vezényel Vég Sándor.

Mozart 414-es kőjegyzékszámú ádúrzongora versenyének első tételét hallottuk Siff András és a Kameráta Akadémika előadásában vezényelt Vég Sándor. Most gitár következik, két táncot hallunk Francisco Tárrégától, amint hogy ő a zeneszerző, elsőként egy polka, és aztán egy mazurka szól Norbert Kraft előadásában.

Francisco Tárrega polkáját és mazurkáját hallottuk, Norbert Kraft játszott gitáron. Jöjjön egy kis Rossini még a vers előtt, a G-dur szonáta második tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játsza, a hangversenymester Rolla János.

0: Rossini G-dur szonátájának második tételét hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta, hangversenymester Rolla János volt. 7:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: ...1893-ban ezen a napon született Bajor Gizi. Most a következő felvétellel ráemlékezünk. Szabó Lőrinc Nyitni kék című versét fogjuk hallani Bajor Gizi előadásában. A felvétel az nagyon érdekes, recseg, ropog, ne ijedjenek meg, 1941-ben készült. Tehát egy igazi archív csemegével van dolgunk. Dőljünk hátra, élvezzük ezt az előadást.
2: Alszik a hóban a hegy, a völgy. Hallgat az erdő, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam, itt nyár nyitogatta kipacsait. A nyár nyitogatta, temette az ő. És volt, aki vette, és nincs, aki győ. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor, s halotti csipke a díszit is, az a törékeny tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével az útvara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdő, hallgat a föld. Egyszerre mégis rezzen a táj, háromat kicsül egy kis madár, háromszor háromat lüktet a dal, a vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolás a nyitmikét, már kezdi is újra az énekét, hét szikire mindig kvárt lefelé. Nem sok, de örülni ez is elég. Nyitmikét, szikiri, nyitmikét, szíznek és tavasznak nyitmikét. Nyitmire, nyitmire, nyitmikét, szikirom én is énekét. Nyitmikét, szikiri, nyitmikét, a feled bírni illeni. Bírni és bízni illeni, szikül, és elszáll a nyitmikét. Nyitmikét, szikülök utána, s nézek az elszínő madárra. Nyitmikét, szikülöm, nyitmikét. És bízni kellene, mint az a fázó kis madár, aki sírja. De bírja, amit fáj, akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék, fogod én szívem is nyitni kék. Nyitni kék, ébred a hegy a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Ő volt a szája, a nyitni kék. Elmondta a holnap üzenetét, a hitet, a vágyat kitültették, kinyitotta a föld örök szívét.
0: Szabó Lőrinc versét hallottuk, ez volt a Nyitni kék Bajor Gizi előadásában. Tényleg még szerencse, hogy mindenki tudja ezt a verset kívülről. Egy-két szót talán nem lehetett pontosan érteni, de hát mivel belül azért ment a szöveg, láttuk magunk előtt az írást, az eredeti verziót, ezért az is feltűnt biztos többeknek, hogy az utolsó verszak az lemarad, de úgy gondolom, hogy így is megérte meghallgatni. És akkor jöjjön zene, most nem szorosan a vershez kapcsolódunk, hanem inkább Bajor Gizihez, az ő énekét halljuk.

Budai Dénes szerzeményét hallottuk, most már minden, mindegy, Bajor Gizi énekelt, verssel kapcsolatban írta nekünk egy hallgató, hogy kedves Dénes, ez borzasztó. Hát ahogyan Bajor Gizi énekelte, most már minden, mindegy. Jöjjön Bach, az A-dur, preludium és fúga, szól a Voltemper írt ez klavír második kötetében, Angela Hewitt játszik zongorán.

Johann Sebastian Bach A-dur preludium és fúgája szólt a Volt Emperites Klavír második kötetéből, Angela Hewitt játszott zongorán. Most Antonio Carlos Gomez szerzéménye következik, aki inkább az operáiról vált híressé, de most egy szonáta következik, amit vonósokra komponált. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy 25-en voltak testvérek. Nyilván abban az időben, Brazíliában ez nem volt egy különlegesség, és nyilván nem, hát az az, hogy nem nyilván, de nem élték meg a testvérei, nem élte meg az összes testvére a felnőtt kor, de ahhoz elég sokan voltak, hogy családi zenekar alakuljon, és azzal járták a különböző színpadokat. Családi zenekar, ez egészen elképesztő, érdekes vitákra adhat okot. Jöjjön tehát Antonio Carlos Gomez szerzeménye, aki egyébként talán egy kicsikét még Albert Einsteinre is hasonlít, a Szonáta vonósokra című szerzeményének első tételét az angol kamarazenekar játssza.

Antonio Carlos Gomez szonáta Vonósokra című művének első tételét hallottuk, az angol kamarazenekar játszott, Neil Thompson vezényelt. Írja nekünk egy hallgató, hogy nagy család, nagy boldogság, szegénység. Hát igen, az kétségtelen, hogy egy nagyon nagy családnak vannak előnyei, és talán vannak hátrányai. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a nagy családosok, akik nagy családban nőnek föl, és gyerekként nagy családban nevelkedtek, azok például nagyon gyorsan megtanulnak enni. Mármint úgy értem, hogy gyorsan esznek, nagy sebességgel esznek, mert hogyha nem bírparkodnak, akkor nem biztos, hogy marad nekik elég töltött káposzta. Hát nem tudom, hogy még milyen előnyök, illetve hátrányok tartoznak a nagycsaládos élethez, hogyha van tippük, ötletük, akkor írják meg nekünk 0630303060 az SMS számunk, muzsikálóreggelkukac.rádió.hu az e-mail címünk. Most jöjjön Michael Haydn D-durfúval a versenye, az a Michael Haydn, akinek 16 testvére volt, az egyik köztük elég híres lett, az első tételt játssza Emmanuel Pahu és a berlini Haydn együttes.

Michael Haydn D-durfúval a versenyének első tételét hallottuk Emmanuel Pályű és a berlini Haydn együttes előadásában. Jött több hallgatói üzenet is a sok testvérrel felnővő gyerekekkel kapcsolatban. Azt írja egy hallgató, a sok testvérrel rendelkező gyerekek kiválóan megtanulják hordani a nagyobb testvérei kinőtt ruháit. Hát ez pontosan így van. Nem csak kinőtt, hanem kinyúlt, kihordott, kiukat ruháit tanulják meg hordani. Hát most nem azt mondom, hogy tapasztalatból beszélek, de tapasztalatból beszélek. Van, aki azt írja, szülői szempont, egymást kísérik iskolába a gyerekek. Hú, micsoda luxus, kérem szépen. Pont nemrég láttam egy érdekes dokumentumfilmet, kisfilmet, ismeretterjesztő műsort, egy olyan családról, ahol 8 gyerek van. És ott azt mesélte az apuka, hogy amikor megszületett a 8., akkor nekik gyakorlatilag nem kellett vele semmit csinálni, mert a nagyobb hét az gyakorlatilag sorban állt a pelenkázásra, az etetésre, mindenre, amit meg lehetett csinálni. Hát kérem szépen, lehet így is, de nem gondolom, hogy ez általános, inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen szerencse. Most közösen fogunk rettegni, Manuel de Falla a Bűvös szerelem két tételét halljuk, a Lidércfény dalát és a Félelem dalát. Alicia de la Rocha játszik zongorán.

Manuel de Falla a Bűvös szerelem című művéből szólt két részlet, a Lidérc fény dalát és a Félelem dalát hallottuk Alicia de la Rocha előadásában. Jöjjön most Dimitri Kabalevszky szerzeménye, a komédiásokból halljuk a galoppot, a Philadelphia Szimfonikus Zenekar játszik vezényel Ormándy Jenő.

0: Dmitrij Kabalevszky komédiások című művéből szólt a Galopp tétel, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar játszott, Ormándi Jenő vezényelt. Ezzel a jó hangulattal fordulunk rá a hírekre, pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Délelőtt hozzák nyilvánosságra a bicskei kegyelmi ügy dossziéját a kormány.hu per igazságtétel oldalon, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az igazságügyi minisztériumban lévő dokumentumból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter előzőleg nem javasolta. A kormányfő felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét az ügyről. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Újabb szankciókat jelentett be az Egyesült Államok a kubai kormány több tagja, valamint intézményei ellen. Az intézkedés érinti a belügyminisztériumot, az ahhoz tartozó rendőrséget és a hírszerzést. Emellett 11 vezetőt, köztük a hadsereg több parancsnokát, az igazságügyi, a kommunikációs, valamint az energiaügyi minisztert, illetve a nemzetgyűlés elnöke is szankcionálta a washingtoni kabinet. A döntést nemzetbiztonsági kockázatra, valamint hatalommal való visszaélésre hivatkozva rendelték el. Lövöldözés volt egy kaliforniai mecsetnél. A támadásban 3 ember meghalt, egyikük egy biztonsági őr, aki az imahelyjel egybeépült iszlám központnál dolgozott. A rendőrök szerint neki köszönhető, hogy nem történt még nagyobb tragédia. Az eset után a 2 tizenéves álmokfutó is meghalt, a feltételezések szerint öngyilkosok lettek egy közelben parkoló autóban. A hatóságok gyűlöletbűncselekményként kezelik az ügyet. Itthon a fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztortalálkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
4: Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu.
5: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Műpában és a Kodály Központban.
2: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartett. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Theo Ádám énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
6: Amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Ádám állítólag odasúgta: "Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat."
2: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év énekművésze Kolonics Klára. Szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
7: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
8: A hit ösvénye, a Punta Corral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Lendületes kedreggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. Szeidl Dénes vagyok. Haydn numero 103-as Ezdur szimfóniájának 3. tételével folytatjuk a zenehallgatást itt a mai muzsikáló reggelben. Az osztrák-magyar Haydn zenekar játszik, vezényel Fischer Ádám.

József Haydn ez dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, az osztrák-magyar Haydn zenekar játszott, Fischer Ádám vezényelt. Most Liszt Ferenc szerzeménye következik, a Don Carlos parafrázist halljuk. A mű 1867 és 68 között keletkezett, amikor Liszt már abbéként élt, és vallási művekre összpontosított. Érett korszakában vagyunk tehát Liszt Ferencnek. Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan jönnek akkor ide a parafrázisok, hiszen ugye ezeknél a parafrázisoknál általában azt szoktuk meg, hogy Liszt nagyon virtuózan, nagyon sziporkázóan, a legnehezebb technikai fordulatokat bevetve mutatta meg az operáknak a különböző részleteit. Na most itt a parafrázis címe Kórus és temetési induló, ami arra utal, hogy Liszt nem a szokásos virtuóz áriákat dolgozta fel, hanem inkább a sötétebb, drámai jelenetekre fókuszált, ezeket választotta ki Verdi operájából. A zongoránál François-René Duchâble.

Liszt Ferenc Don Carlos parafrázisát hallottuk François René Duchâble előadásában. Handel egyik koncertó grosszója következik, méghozzá a G-dur hangnemű, opusz 3, numero 3, az első tételt játssza a londoni régi zeneakadémia zenekara.

Georg Friedrich Händel G-dur koncertó grosszójának első tételét hallottuk, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. Schubert következik, aki egész életében szemüveges volt, állítólag, nem tudom, hogy ebből mennyi az igazság, de annyira félt attól, hogy nem fogja megtalálni a szemüvegét, hogy sokszor abban aludt, legalább jól látta az álmát. A Rosamunda balett zenéje következik az első felvonásból, a bécsi filharmonikusok játszanak.

Schubert Rosamundájából szólt a balettzene az első felvonásból, a bécsi filharmonikusok játszottak, Riccardo Muti vezényelt. Most filmzene következik, a film címe A francia hadnagy szeretője. Carl Davis a zeneszerző.

0: Carl Davis szerzeményét hallottuk, ez volt a Francia hadnagy szeretője című filmnek a zenéje, annak is a részlete, aminek a címe az ajánlat. Mindent elmondtam. 8:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Milyenek a magyarok? Címmel ad koncertet ma este a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián. A műsoron többek között német, orosz és magyar zeneszerzők magyaros tematikai művei szerepelnek. A koncertet az olasz-osztrák karmester Guido Mancusi vezényli. Hogy milyenek szerinte a magyarok, arról Uzsali Bence kérdezte.
2: Milyennek ismerte meg a magyar embereket a közös munka során?
3: Die ungarischen Menschen oder die Musiker? Also ich mache ja schon sehr lange Konzerte in Ungarn, weil ich ja vor 20 Jahren mit dem MAV Symphonikus Zenekar schon Konzerte gemacht habe.
4: A magyar embereket vagy a zenészeket? Én már nagyon régóta adok koncerteket Magyarországon, hiszen már 20 évvel ezelőtt is dolgoztam a MAV Symphonikus Zenekarral. Régóta jelen vagyok a magyar zenei életben, mindig nagyon kellemes és pozitív érzéseim voltak, és kialakult egy kapcsolatom is az országgal. Idővel rájöttem arra is, hogy a nagyapám Nagyszebenben született, és ott élt, és így derült ki, hogy egy kis magyar vér is csörgedezik az ereimben. Édesanyám mesélte, hogy a nagyapám magyarul is beszélt vele, és kapott még valamit abból a kultúrából. Ő ugyan már nem tudott magyarul, mert csak gyermekként tanulta egy kicsit, aztán mindent elfelejtett. De valahogy észrevettem magamon, hogy van bennem egyfajta hungarofil kapcsolat ezzel az országgal és ezzel a várossal, különösen Budapesttel. Budapest rajongó vagyok, lelkes budapesti, pedig nem is itt lakom. Ez mindig nagyon jó érzés számomra. Kicsit olyan, mintha hazajönnék. Budapestre nem elutazom, hanem otthonról megyek haza.
3: Nach Hause zu kommen. Also nach Budapest fahre ich nicht weg, sondern da fahre ich von zu Hause nach Hause.
2: A koncerten az egyik saját műve is megszólal. Milyen zene ez?
3: Ja, also das ist ein Stück, das ich komponiert habe für den 70. Geburtstag von Holler und Gabor. Und Gabor ist ja geboren im August, also im Sommer, in der Hitze, in der...
4: Igen, ez egy olyan darab, amit Hollerung Gábor 70. születésnapjára komponáltam. Gábor augusztusban született, tehát nyáron, a nagy melegben. A mű címe egy nyári nap, és tulajdonképpen azt a napot próbálja megidézni, amikor Gábor megszületett. De nem konkrétan az ő születésnapját írja le, hanem egyszerűen egy nyári napot. Egyúttal ez volt számomra az első tudatos találkozás zeneszerzőként az úgynevezett magyar népzenével. Vagyis azzal, hogyan viszonyuljak hozzá, hogyan tudjam beépíteni a saját zenei nyelvembe, a saját hangzásvilágomba. Erről szól ez a játék. Nem hosszú darab, mindössze 12 perces, de tulajdonképpen egy teljes dél-magyarországi nyári napot jelenít meg, ahol forróság van.
3: Das ist dieses Stück. Es ist nicht so lang, es dauert nur 12 Minuten, aber es ist sozusagen ein ganzer ungarischer Sommertag in Südungarn, wo es heiß ist.
0: Guido Mancusi gondolatait hallották, vele beszélgetett Uzsali Bence kollégám, tehát a koncert, amiről szó van, az egyébként nem ma, hanem holnap este lesz a Zeneakadémián, ez egy fontos javítanivaló, a Budafoki Doknányi Zenekar játszik tehát, és a következő felvételen is Guido Mancusi vezényel, de most a MÁV Szimfonikus Zenekar előadását halljuk, Brahms művének részlete szól, változatok egy Haydn témára.

Johannes Brahms szerzeményét hallottuk, változatok egy Haydn témára részlet szólt a MÁV szimfonikus zenekar előadásában Guido Mancusi vezényelt. Gabriel Fauré C-moll zongora ötösének második tétele következik, a római Fauré kvintet játszik.

Gabriel Fauré Cmol zongora ötösének második tételét hallottuk, a római Fauré Quintet játszott. Jöjjön most az isteni cseh, József Mislivecsek, nem én kezdtem el így hívni, hanem az olaszok, amikor Olaszországba utazott, Itáliába utazott, akkor nagyon szerették őt ott, nagyon híres zeneszerzővé vált, és hát megkapta ezt a szerintem igen hízelgő ragadványnevet. Az első C-dur szimfóniájának első tételét az Orfeo barokk zenekar játssza.

Miszlivecsek első C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, az Orfeó barokk zenekar játszott. Egy nagyszerű átirat következik most, Johann Strauss Tere Fere polkáját halljuk Maurice André szólójával.

Ifjabb Johann Strauss terefele polkáját hallottuk az Orchestra de la Garde Républicaine előadásában, előttük vagy felettük pedig Maurice André Piccolója csillogott, csipogott, csicsergett. Antonio Vivaldi a négy évszak hegedű versenysorozatából következik most a nyár két tétele. A második és a harmadik tétel szól Gidon Kremer és a Cremerata Baltica előadásában.

Antonio Vivaldi a 4 évszak hegedű verseny sorozatából szólt, a nyár 2 tétele, a második és a harmadik tételt játszotta Gidon Kremer és a Kremerata Baltica. A hírek és a kinyerma előtt még meghallgatjuk Bartók Béla a Magyar Képek című művének harmadik tételét, ez a Melódia, a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszik.

0: Ez volt a Melódia Bartók Béla Magyar Képek című művéből szólt részlet, a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszott. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. A kormányülés után tartott tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, egyelőre nem ismert a pontos költségvetési hiány, a tárcák áttekintik az előző kormány kötelezettségvállalásait és azt, hogy azok szerepeltek-e a büdzsében. A kormányfő hangsúlyozta, hogy nem terveznek megszorításokat. Délelőtt hozzák nyilvánosságra a bicskei kegyelmi ügy dossziéját, a kormány.hu per igazságtétel oldalon jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, az igazságügyi minisztériumban lévő dokumentumból kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök ismeretlen okokból annak ellenére adott kegyelmet K. Endrének, hogy azt az igazságügyi miniszter előzőleg nem javasolta. A kormányfő felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő bővebb dossziét az ügyről. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre jussanak el. Az MTVA teljes körű átvizsgálása átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda azt mondta, a közmédia az elmúlt években nem teljesítette alkotmányos és demokratikus feladatait. Hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztortalálkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. A Babos Jazz előadói díj díjazottja Borbé Mihály. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Bartók Béla egyfelvonásos operájáról, a Kékszakállú Herceg váráról mesél László Ferenc. A mostani előadás két szereplője, Komlósi Ildikó és Polgár László. A budapesti fesztivál zenekart Fischer Iván irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
4: Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó nyerekben, főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdió beszélgetések, élő közvetítések, szombaton 10 órától a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Nyolc óra múlt 8 perccel.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
6: Poperce Zoltán.
5: Üdvözlöm, kedves Zoltán. Köszöntöm a mai játékban. Hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor tárgynyereményt nyer. Ez esetben ez egy 14 CD-ből álló kiadvány Richter Magyarországon címmel Ránki Dezső válogatásáról van szó. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig Andrea Bocelli CD-jét postázzuk. Ezen filmzenéket lehet meghallgatni a híres énekes előadásában. És akkor jöjjön is az első kérdés a mai kinyármában. Itt elsőként egy mesterembert látunk a színen, akinek éjszaka is ég a keze alatt a munka. Érdekes módon éppen akkor kopácsol és csattog a leghangosabban, amikor a városi írnok kéretlen szerenádba kezdene szíve hölgyének ablaka alatt. A zeneszerző Wagner, a kérdés az, hogy mi a mesterember szakmája, és az, hogyha tudja, akkor hogy hívják őt?

0: A kérdésünk tehát az, hogy mi lehet a mesterember szakmája?
1: Cipész, Hans Sachsnak hívják.
0: Tökéletes a válasz, gratulálok. Az első kérdésre nagyon szuperül válaszolt. Igen, valóban Hans Sachsról van szó, és hallottuk is a zenében, ahogyan lesújtott többször is a cipész kalapácsa. Jön a második kérdés, most is egy másik szakmát, egy másik szakembert látunk a színen, de hát nem is igazából színről van szó. Nézzük, hogy ki a főhős, ő egy Molnár legény. A fiatal vándor egy patak mentén indul útnak, és hamarosan szerelmes lesz a Molnár lányába. A romantikus dalciklus a dalirodalom egyik legismertebb alkotása. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző.

0: kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Franz Schubert és a Die schöne Müllerin.
0: Azaz, a Szép Molnár Lány című ciklusából szólt részlet, így igaz, a harmadik darabot hallottuk, melynek címe Ai. Egyébként Julian Plégardien volt most a szólista, és azért azt is el kell mondanom, mielőtt szóírja a ház elejét, hogy az első kérdés részletében pedig Bernd Weichl énekelt. Nos, akkor ezeket most már tudjuk. Egy kérdésre vagyunk a biztos nyereménytől, jön a harmadik kérdés, és ismét kopácsolás következik. A zaj azonban ezúttal nem cipész műhelyből szűrődik ki. Az üllőn koppanó kalapács ütemes csengése egy kórus énekét kíséri. Itáliai szerző darabját idézzük fel a következő percekben. A kérdés az, hogy kiről van szó?

0: Ki a zeneszerző?
1: Giuseppe Verdi, trubadur.
0: Így igaz. A második felvonás részlete szólt. A cigánykórust hallottuk a Szent Cecília Akadémia kórusa és zenekara előadásában Carlo Maria Giulini vezényelt. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt, úgyhogy a Richter sorozatot mindenképpen postázzuk, és akkor jöjjön a negyedik kérdés a bónusz nyereményért cserébe. És zárásként egy színpadi műből idézünk, a színen egy szokatlan szakma képviselője, egy madarász. Egyszerű lélek, aki legszívesebben enni, inni és társat találni szeretne magának. A figura az opera egyik legemberibb és legszerethetőbb alakja. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe.

0: Percer Zoltánnak, aki mind a négy kérdésre jól válaszolt. Köszönjük szépen a mai játékot, és további szép napot kívánok.
1: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok én is.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Antonin Dvorzsákkal folytatjuk, a Gémol trió harmadik tétele szól, Opus 26, a Fontanai trió előadását halljuk.

Antonin Dvorák Opus 26-os G-moll triójának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Scherzo, a Fontanelli trió játszott. Mozart következik, az A-dur szimfónia negyedik tételét halljuk, de mondanom kell a jegyzékszámot is, 201. A berlini filharmonikusok előadását halljuk Claudio Abbado vezényel.

Wolfgang Amadeus Mozart 201-es köhűjegyzék számú A-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok játszottak, vezényelt Claudio Abbado. A játék előtt még meghallgatjuk André Caple kvintettjéből a Scherzót, Eric Lesage és a Le Vent Français előadásában.

0: André Caplé kvintettjéből szólt részlet, Eric Lesage és a Le Vent Français előadását hallottuk. 9:06.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Játékkal folytatjuk a műsort. A mai játék során 4 előadással lehet páros belépőt nyerni. Mondom szépen sorban az előadásokat. Május 20-án 19:30 a Nemzeti Táncszínházban lesz a Kicsvald című előadás, ez Kovács Gerzson Péter és a Transzdansz előadása. Ahogyan írják a leírásban, Kicsvald szépséggel és titokkal teli mágikus erdő, a káosz és a rendbe vezető út, amely egyszerre csábít és riaszt, kelti a megnyugvás és a nyugtalanság érzését. Május 22-én pénteken, 19:00 a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében folytatódik a klasszikus és jazz sorozat. 2 koncert is lesz ezen a napon. Az első koncerten a Vibraton Quartet játszik, a második koncerten a Bágyi Balázs New Quartet lép fel. Szintén május 22-én pénteken, de 20:00 a Szent István Bazilikában pénteki orgona koncert lesz, Szotyori Nagy Gábor és Tóka Ágoston orgona művészek közreműködésével, valamint fellép még Kapi Zsuzsanna és Borsodi László is. Május 23-án szombaton 20:00 a debreceni református kistemplomban pedig az Orgonák éjszakája egyik koncertje lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. 3 tenor, 1 orgona címmel Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel a 3 tenor, Sárosi Dániel pedig az orgona művész. Ez tehát a 4 koncertünk, és a mai játékunk helyes megfejtése egy növény lesz. De nem csak a növény nevét kell nekünk megírni, hanem azt is, hogy nagyjából milyen életkorú, és azt is, hogy hol található. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló@reggel.hu az e-mail címünk. Tehát mi lehet ez a növény, hol található, és nagyjából milyen életkorú. Jó játékot kívánok!

Csajkovszki negyedik szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Chicagói Szimfonikus Zenekar játszott, Claudio Abbado vezényelt. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy melyik növényre gondolhatok, de nem csak a növényt kellett nekünk megírni, hanem azt is, hogy nagyjából mennyi idős, és azt is, hogy hol található. Hát jött mindenféle megfejtés, volt, aki azt írta, hogy nekem a lantlevelű fikusz jut eszembe, élettartalma 20-30 év. Nagyon érdekes. Van, aki pedig azt írta, hogy tulipán, Hollandia, fiatal. Hát ebből a fiatal az jó megfejtés volt. Mondom a helyes megfejtést. A tétel fő témájaként Csajkovszki az áll egy ifjú nyírfa réten kezdődő orosz népdalt használta fel. Ugye ebben benne van a nyírfa, mint növény, az ifjú, mint életkor, és hát a lokációt is megtaláljuk, nevezetesen a réten. Ez volt tehát a helyes megfejtés, de mivel, ahogyan a vicc mondja, emberszerető barát vagyok, ezért a háromból, hogyha valaki már kettőt megírt jól, akkor azt elfogadtuk. Dombi Sándor, Hunyor Gyula, Steinerné Góra Aranka és Tomcsányi Zsófia örülhet a választott nyereményeiknek. Ők tehát a szerencsés nyertesek, de természetesen gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Bachal folytatjuk, a Hámor zenekari szvit három tétele szól most, az English Concert játszik.

Bach Hámor zenekari szvitjéből szólt három tétel, az English Concert játszott, vezényelt Trevor Binnock. Sosztakovics második jazz szvitjéből szól az első tétel, az induló zárásképp itt a mai muzsikáló reggelben, az amszterdami Concertgebouw zenekara játszik, vezényel Ricardo Sáé.

0: Dmitrij Sosztakovics második jazzsuitjéből szólt az első tétel, az induló, az amszterdami koncertgebouw zenekarát Ricardo Sáy vezényelte. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szegül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján az államfő később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége. A dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt hónapokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Az MTV a teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormányszóvivő. Szondi Vanda azt mondta, a közmédia az elmúlt években nem teljesítette alkotmányos és demokratikus feladatait. Hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök, Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Magyar Bencés trilógia címmel előadás sorozat kezdődött Rómában a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezésében. A programsorozatban a Rómában szolgáló magyar bencés tudósok tartanak előadásokat teológiai és kulturális témákban. Itthon napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is. A pontos idő 9 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a Református Kistemplomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
4: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mreme.jegy.hu oldalon.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
5: Itt sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. A Babos Jazz előadói díj díjazottja Borbély Mihály. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Theo Ádám énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
6: Amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Ádám állítólag odasúgta: Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat.
2: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
2: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Henri Wittam zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és a harmadik A-dur hegedűverseny harmadik tételét hallgatjuk. Nikita Borisoglebski a szólista, a Liézsi Filharmonikus Zenekart Patrick Devin vezényli.

bár a saját darabját hallgattuk, de mivel a következő szerzőnk éppen Beethoven lesz, kössük össze a nagy bécsi klasszikus mestert és Henri Vieuxtemps hegedűművészt. 1834. március 16-án ugyanis a 14 éves Vieuxtemps volt az első, aki Beethoven halála után előadta a zeneszerző hegedű versenyét, a kritikusoktól pedig csak is dicsérő szavak érkeztek. A Bécsi Zeneakadémia igazgatója például azt mondta a kisfiúnak vagy fiatalembernek, hamarosan Európa első számú hegedűse leszel, mert erőteljes vonótechnikádat lelkesedéssel, éles megértéssel és kiváló érzékenységgel ötvözöd. Akár egy klasszikus hegedűiskola alapítója is lehetsz, amely példaként szolgál majd minden zenész számára. És ha valaki ismeri Vieuxtemps életét, tudja, hogy a direktornak igaza lett. A felnőtt művész egész Európában és azon túl is elismerést és sikereket aratott. Életrajza voltak éppen egy végtelen turnésorozat Európában, Oroszországban, a Közel-Keleten, Dél-Amerikában és az Egyesült Államokban is. Utóbbi országban háromszor járt, és csak a harmadik turné során több mint 120 koncertet adott. Ami pedig a hegedűiskolát illeti, ez is megvalósult. Vieuxtemps rakta le a Szentpétervári konzervatóriumban az orosz hegedűiskola alapjait, amit aztán hasonló nagyságok csiszoltak tovább, leginkább Henrik Wieniawski és Auerli Pót hegedűművész. Ő volt tehát Henri Vieuxtemps, akinek harmadik A-dur hegedű versenyéből hallgattuk a harmadik tételt. Nikita Borisoglebski és a Liézsi Filharmonikus Zenekar játszott, Patrick Devin vezényelt. Ez is rondó tétel volt, amit a hegedűversenyből hallottunk, és rondó lesz a következő, Beethoven opusz 16-os S-dur zongoröltösének harmadik tétele. Alfred Brendel zongorán, Heinz Holliger oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön, Klaus Thunemann fagotton játszik.

1810-ben jelent meg nyomtatásban ez az Esz-dur zongora ötös, és Beethoven egy zongora kvártetre, zongora, hegedű, brácsa és cselló összeállításra írt változatot is mellékelt hozzá, és ez nem is csupán átirat volt, hanem a zene nagyon gondos átdolgozása olyan módosításokkal, amelyekkel igazán a vonós hangszerek reformálta a szólamokat, tehát még ebben is jobb volt, mint sokan. Nem egyszerűen átírta, hanem újra komponálta a darabot egy másik összeállításra. De mi most az eredeti fúvós változatot hallottuk, Beethoven opusz 16-os Esz-dur zongora ötösének részletét, a harmadik tétel szólt a műből, Alfred Brendel zongorán, Heinz Holliger oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön, Klaus Thunemann fagotton játszott. Szemandra és Szifáre kettőse következik most Nicola Porpora Mitridate című operájából, Cecilia Bartoli és Filip Jaruzsky énekel, a velencei barokzenekart Andrea Marcon vezényli.

0: Nicola Porpora Mitridate című operájából hallottuk Szemándra és Szifáre kettősét, Cecilia Bartoli és Filip Zsaruszki énekelt, a velencei barokzenekart Andrea Marcon vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 perccel fél 10 után Joachim Raff A-dur szimfóniájának 4. tétele következik, Vándorkedv, az a mellékneve ennek a tételnek. A Filharmónia Hungarika játszik, Werner Andreas Albert vezényel.

Joachim Raff 8. A-dur szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a Filharmonia Hungarikát Werner András Albert vezényelte. 1774-ben jelent meg Haydnnak az a 6 zongora szonátája, 21-estől 26-osig, amelyeket Eszterházy Miklós hercegnek ajánlott a zeneszerző, és rendkívül népszerű darabok lettek, de ezek közül is a 23. F-dur talán a legnépszerűbb. Egy játékos nyitótétel után van egy csodálatosan melankolikus adagio, és végül egy igen lendületes presto finálé teszi kerekké ezt a darabot, és ráadásul a zongora szólam könnyen kezelhető, közepes nehézségűnek írják, úgyhogy vállalkozó kedvű műkedvelő zongoristák is próbálkozhatnak vele egészen nyugodtan. Vagy olyan zsenik, mint Vladimir Horowitz, mert az ő előadásában hallgatjuk most Haydn 23. F-dur szonátájának 2. tételét.

Haydn 23. F-dur szonátájából hallgattuk a második tételt, Vladimir Horowitz zongorázott. Popper Dávid a következő szerzőnk, akinek első cselló versenye körülbelül abban az időben keletkezett, amikor a bécsi udvari operaház szóló csellistájaként szerződtették a művészt, de azért természetesen továbbra is nagy elismertségnek örvendő cselló virtuózként járta Európát. 1865. decemberében mutatták be Löwenbergben ezt a művet, és a Neue Zeitschrift für Musik zenekritikusa a következőket írta. Egy eredeti új művet mutattak be, amelyet Herr Popper komponált. Örömünkre szolgál, hogy a legtöbb cselló versennyel ellentétben ez elkerüli a potpuri-szerű stílust, előre halad és egységet teremt a műben. Ennek az első D-moll Gordonka versenynek harmadik tételét hallgatjuk most. A szólista Vincent Young a Kölni Rádió Szimfonikus Zenekarát Niklas Willén vezényli.

0: Popper Dávid első D-moll Gordonka versenyének harmadik tételét hallottuk. Vincent Young volt a szólista. A Kölni Rádió szimfonikus zenekarát Niklas Vilén vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, következzék most Schubert 608-as jegyzékszámú D-dur rondója. Gyere Tal és András Gratteisen négykezesét halljuk.

A zongora négykezes a kamarazene egyik legérzékenyebb formája, hiszen az érintés, az időzítés, az érzelmek és az értelmezés tökéletes összhangját igényli a két művésztől. Schubert 608-as jegyzékszámú D-dur rondóját az egyik legkiválóbb négykezes előadó pártól hallottuk, Gera Tal és András Grötöjzen zongorázott. Szóljon most az első és második tétel, egy amoroso és egy allegro Giovanni Battista Pergolesi D-dur fuvola versenyéből. Enrico Di Felice és az Apoteose együttes játszik.

Pergolesi D-dur fuvola versenyének első és második tételét Enrico Di Felice és az Apoteose együttes játszotta. Klasszikus zenei sláger következik most, Jacques Offenbach Orpheus az alvilágban című operettjének nyitánya, a drezdai filharmonikusokat Robert Hanel vezényli.

Jacques Offenbach Orpheus az alvilágban című operettjének nyitányát hallottuk, a Dresdai Filharmonikus Zenekart Robert Hanel vezényelte. Most szóljon egy harmadik rondótétel Mozart 423-as köhögjegyzékszámú G-dur duójából. Baráti Kristóf hegedűn, Maxim Rizanov brácsán játszik.

0: Mozart 423-as köhögjegyzékszámú G-dur duójának harmadik rondótételét hallottuk, Baráti Kristóf és Maxim Rizanov játszott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a jegymesteren, a MÜPÁ-ban és a Kodály Központban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, most van 2 koncertünk csütörtökön, és van 2 szombaton. Az első hangverseny május 21-én csütörtökön este 6 órakor lesz a Bartók Béla Emlékházban. Tokos Zoltán gitárművész, spanyol gitármuzsika címmel ad koncertet, és ahogy a cím is mutatja, spanyol szerzők műveiből válogatott. Ez lesz tehát május 21-én csütörtökön este 6 órakor a Bartók Béla Emlékházban Tokos Zoltán gitárestjén. A másik csütörtöki koncert május 21-én csütörtökön ugyancsak este 6 órakor kezdődik, de a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében. Itt a Fiatal Művészek Pódiuma sorozat folytatódik, Fóris Zsófia hegedül, aki egy nagyon tehetséges fiatal művész, és leginkább a Mikrokozmosz trió tagjaként ismerhette meg őt a Bartók Rádió közönsége. 2 évvel ezelőtt a Bartók Rádió napján lenyűgöző koncertet adott ez a zongora trió. Mindhárman nagyszerű fiatal művészek, úgyhogy érdemes megismerni őket. Fóris Zsófia egy Bach partitát, az E-dur partitát játssza a koncerten, és aztán a Mikrokozmosz trió lép színpadra Beethoven főherceg triójával. Ez lesz tehát május 21-én csütörtökön este 6-tól a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében. És akkor most a szombati estek. Május 23-án szombaton este 7 órakor ugyancsak a Dohnányi Ernő Zenei Központban, de a nagy teremben az Artrium tavaszi kortárs zenei seregszemlénk utolsó előadása lesz, az 5. koncert. Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjét hallgathatják meg. Kurták György átiratai és a játékok részletei, valamint Bozai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei szerepelnek a programon. Ez tehát május 23-a szombat, este 7 óra, Dohnányi Ernő Zenei Központ nagyterem, Artrium záró koncert, Balogh József és Fülöp Andrea zongora művésszel. És a másik szombati est, május 23-án szombaton, este 9-kor a Szent István Bazilikában orgonák éjszakája, ugye ezek a koncertek mindig később kezdődnek, ez most este 9. A Filharmónia Magyarország rendezésében Francesco Finotti orgona koncertjét hallgathatják az érdeklődők. Május 23-án szombaton, este 9-kor a Szent István Bazilikában az orgonák éjszakáján. Ezek az előadások, a mai tárgynyereményünk pedig egy lemez, Felletár Melinda hárfaművész népszerű előadási darabokból állította össze az album műsorát. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatok is jöhetnek. Mondom a mai kérdést, ami 2 részből áll. Az első része, hogy vajon hol járunk, melyik koncertteremben volt az a hangverseny, amelynek részletét hallgatjuk. A felvételen Vladimir Horovitz zongorázik, akinek karrierje közel 6 évtizeden át szorosan összefonódott a koncertház történetével. 1928-ban játszott itt először, évtizedekkel később, 1965-ben pedig egy diadalmas visszatérését ünnepelte a közönség 12 év koncertszünet után. Erre a hangversenyre még bőven az elektronikus jegyértékesítés előtti korszakban mindössze 2 óra alatt fogyott el minden jegy. A legendás művész 1985-ben adta utolsó szólókoncertjét a teremben. És hogy még közelebb jussunk a megfejtéshez, itt a kérdés második része. 1960-ban egy legendás hegedűművész sikeres kampányt vezetett a koncertház lebontásának megakadályozására. A művész elképzelése szerint a ház a zeneoktatás és a fiatal zenészek képzésének országos központjaként működhetett. Megalakult egy non-profit szervezet, amelynek a hegedűművész több mint 40 éven át volt elnöke, és 1997-ben a ház nagy termét róla nevezték el. Talán ennyi elég kitalálni, hogy vajon melyik koncertteremben volt a hangverseny, amelynek részletét halljuk, és ahol Vlagyimir Horowitz közel 6 évtizeden keresztül nagyon sokszor fellépett, például a híres, diadalmas visszatérő koncertjén is 12 év koncertszünet után, és hát ha azt is sokan tudják, hogy ki volt a hegedűművész, aki megmentette ezt a bizonyos koncertházat, és a nagy termet róla nevezték el tiszteletére. Melyik koncertházban járunk, és ki a hegedűművész, aki megmentette a termet? 0630 30 30 160 az SMS szám, muzsikáló délelőtt kukacradio.hu az e-mail cím.

Johannes Brahms második zongora versenyének gyönyörű harmadik tételét játszotta Vlagyimir Horovic, és a kérdés első fele az volt, hogy vajon hol, melyik koncertteremben volt ez a hangverseny, amelynek részletét idéztük. És a koncert illetve a kérdés második része pedig az volt, hogy ki az a legendás hegedűművész, aki 1960-ban valóban nagyon sikeres kampányt vezetett annak érdekében, hogy megelőzze vagy megakadályozza a koncertház lebontási terveit, és aztán a nagy termet végül róla nevezték el, hálájuk jeléül. A Carnegie Hallban járunk, a New Yorki Carnegie Hallban, és Isaac Stern volt a hegedűművész. Többen írták Yehudi Menuhin nevét, néhányan Itzhak Perlman nevét, de Stern volt az, aki nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy végül megmaradjon a Carnegie Hall, és róla Stern Auditorium, így nevezik most a nagy termet. Szóval Carnegie Hall. És nemrég volt az évfordulója, nem csak annak a koncertnek, aminek részletét hallottuk, hanem a legendás zenetörténeti jelentőségű szólóest évfordulója is, amit említettem, hogy Horovic 12 év koncertszünet után visszatért a színpadra, és éppen a Carnegie Hallba, ahol elvarázsolta a közönséget 1965-ben, és 1940-ben volt a hangverseny, amiről idéztünk, és mindkettőt május 9-én rendezték. Úgyhogy nemrégiben volt ezeknek az évfordulója. Ezen a felvételen, a Brahms zongora verseny felvételén az NBC szimfonikus zenekara játszott Vlagyimir Horovic mellett, és Arturo Toscanini vezényelt. És akkor jöjjenek a nyertesek, mert azért bőven volt miből válogatni. A jegyeket és a tárgynyereményt Egressy Tamás, Zsoldosné Ámon Klára, Cövek Judit, és itt most remélem jól mondom a nevet, Dunainé Ferch Magdolna, vagy Ferch Magdolna, és Palotás Bálint nyerte. Zenei ajándékokat pedig Szabó Istvántól, Ízing Anikótól és Kerék Katától kapunk ma délelőtt. Szabó István igazi különlegességet javasolt, ennek nagyon örültem, Heinz Holliger oboajátékát hallgatjuk, akinek Doráti Antal ajánlott egy darabot, az az ajánlás, hogy Heinz Holligernek baráti üdvözlettel. Az 5 darab oboára első tételét hallgatjuk, ez a Tücsök és a hangya La Fontaine nyomán, Heinz Holliger játszik.

Ez volt a Tücsök és a hangya La Fontaine nyomán, Doráti Antal oboára írt 5 darabjának első tétele, Heinz Holliger játszott. Ising Anikó kérésére Chopin zenéje következik most, és az Opus 9-es Ez-dur nocturne-t hallgatjuk, Maria João Pires zongorázik.

Maria João Pires csodálatosan érzékeny játékát hallottuk, Chopin opusz 9-es Ezdur noktürnyét játszotta. És a következő felvételen is lesz egy kiváló zongorista Kerék Kata javaslatára. Mozart 377-es köhögjegyzékszámú F-dur szonátájának második tételét halljuk, a hegedű szólamot Mark Steinberg, a zongorát Mitsuko Uchida játsza.

0: Ez is egy gyönyörű tétel volt. Mozart 377-es köhögjegyzékszámú F-dur szonátájának második tételét Mark Sternberg hegedűn Mitsuko Uchida zongorán játszotta. És így lett teljes a ma délelőtti játék három zenei javaslata. Köszönöm szépen mindenkinek és mindenkinek a játékot. Ezen a héten holnap még van egy fordulónk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perccel múlt 11 óra, Rapszódia és Szkercó következik most, ez Dohnányi Ernő Szimfonikus Percek című művének második és harmadik tétele. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát halljuk, Vásári Tamás vezényel.

Tohnányi Ernő Szimfonikus Percek című művéből hallottunk részletet, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Tohnányi Ernő vezényelte ő is valamikor, de ezt most Vásári Tamás vezényelte. Most következzék Sár Gounod zenéje és Zibel áriáját hallgatjuk a Faust harmadik felvonásából. Kalmár Magda énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Lukács Ervin vezényli.

Kuno Faustjából Zibel áriáját Kalmár Magda énekelte, a Magyar Állami Operaház zenekarát Lukács Ervin vezényelte. Most pedig Ernest Chausson B-dur szimfóniájának harmadik tétele következik a BBC Filharmonikus Zenekarának élén, Jean-Pascal Tortelier.

0: Soszon B-dur szimfóniájának harmadik tételét a BBC Filharmonikus Zenekarától hallottuk, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A prolog következő műsorában Bartók Béla egy felvonásos operájáról, a Kékszakállú Herceg váráról mesél László Ferenc. A mostani előadás két szereplője, Komlósi Ildikó és Polgár László, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év énekművésze Kolonics Klára. Szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Bartók Rádió Zenei Díj 2026.

0: A Barton Rádió 2026-os egyik zenei díjazottja, Borbé Mihály, klarinétos, zeneszerző, jazz szaxofonos, akit köszöntök, én Weisz Gábor vagyok. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy én adhattam át neked ezt a díjat, és én úgy gondolom, hogy egy művész életében a szakmai díjak azért talán egy kicsit különlegesebb helyet foglalnak el, mint az állami kitüntetések, pedig abból is van neked Kossuth díjad is, Liszt Ferenc díjad is, de tegyük hozzá, hogy például a Szabó Gábor díjas is vagy, ami úgy gondolom, hogy egy nagyszerű elismerés. Mi a véleményed erről?
1: Köszönöm a meghívást, hát nyilván a díjnak is nagyon örülök, és a közönséget is szeretettel köszöntöm. Igen, a szakmai díjak mindig adnak egy olyan fajta visszajelzést, amely a szorosabban vett zenei tevékenységre vonatkozik az én esetemben. Volt olyan idő, amikor nagyon nem jöttek, és akkor sem voltam elégedetlen, akkor is tudtam, hogy mi a dolgom, és néha meg már azt gondolom, hogy talán már túl sok is, de hát ugyanakkor jól esik, mert egy olyan fajta visszajelzés. Persze, amikor az ember már benne van a korba, akkor picit arra is gondol, hogy ez annak is szól, de hát ebben talán az is benne van, hogy én most már lassan 70 éves leszek, de ugyanolyan gyermeki kíváncsisággal és olyan őszinte munka tempóval dolgozom, mint fiatal koromban, tehát azt érzem, hogy van még energiám, és nagyon szeretem azt, amit csinálok, ez egy igazi hivatás, a muzsikálás, a komponálás, a tanítás ugyanúgy, ez teszi ki a napjaim 24 óráját, és ez egy nagy boldogság számomra.

0: Ez a Babos Jazz előadói díj volt, amit megkaptál. Babos Gyulához gondolom, hogy egy nagyon erős köteléked volt, sajnos ő már nincs köztünk.
1: Igen, hát amikor én még növendék voltam a jazz tanszakon, akkor ő már tanár volt, és mindig örültünk, ha ő pozitív kritikát mondott, az tőle nagy dolog volt, és jó pár ilyenre emlékszem. Aztán kollégák lettünk, és persze muzsikáltunk is sokat együtt. Érdekes ilyen apróságok jutnak eszembe, hogy ő volt, aki a 2000-es évek elején, ő kezdte el velem kapcsolatba használni, hogy multi-instrumentalista, amit azóta már én magam is így sokszor beírom a biomba, vagy ezt átvették, mert ilyen-olyan hangszereken játszom, persze a klarinét és a szaxofon a fő hangszereim, de a többit másokszor nem érdemes részletezni, és ezt ő kezdte el, így valahol játszottunk együtt, akkor egyébként talán épp csak szaxofonoztam, csak amikor bemutatott, akkor használta ezt, és többször is ő ezt így konzekvensen használta ezt az elnevezést, és tényleg nagyon sok közös élmény van kisebb, nagyobb klubokban, a Műpa színpadán, tehát például az egyik fontos koncertjén játszottam a Műpában vele, és a vele végzett munka is mindig öröm volt, mert volt egy olyan fajta szigorúsága, inkább azt mondanám, hogy ilyen munkafegyelem. Tehát ő nagyon tudta, hogy mit akar, nagyon pontosak voltak a kották, az aranzsok, az elképzelései, ugyanakkor azt a szabadságot adta meg a színpadon, a szólókban és egy csomó olyan dologban, ahol meg lehetett ezt engedni, amelyre egy jazzmusikusnak mindig szüksége van. Hát ő ízig-vérig jazzember volt minden szempontból, és ilyen értelemben is külön megtiszteltetés, hogy az őról a elnevezett díjat kaphatom.

0: Talán nem haragszol, ha azt mondom, hogy te nem vagy ízig-vérig jazzmuzsikus, hiszen például a Vujicic együttes alapító tagja vagy, tehát a népzenéhez, világzenéhez is nagyon kötődsz.
1: Igen, igen, ezt bátran vállalom, tehát talán pont ez a sokoldalúság, ami igazán valahogy kialakult nálam. Sokáig párhuzamosan haladtak az életemben a népzene, klasszikus vagy kortárzene, inkább abba tevékenykedtem, világzene és a jazz szálak így tulajdonképpen egy darabig párhuzamosan haladtak, és ritkán voltak találkozási pontok. Aztán valahogy egy szándékos döntés is volt, amikor ezt úgy próbáltam egy irányba terelni, és azt mondtam, hogy ha igazán őszintén akarok muzsikálni, akkor ez mind bennem van. És erre sok pozitív visszajelzést kaptam, egyébként pont Babos Gyulától is, tehát ő nagyon figyelt sokszor arra, nem is tudtam, volt, összetalálkoztunk a folyosón, és mondta, hogy ezt vagy azt a zenémet hallotta, vagy tudta, hogy valahol érdekes úton voltam külföldön, és érdeklődött, hogy milyen ez a helyzet, és arra is emlékszem, hogy amikor a roma hagyományokat elkezdte nagyon komolyan integrálni a zenéjébe, akkor én az első között voltam, akinek az első ilyen próbafelvételeket megmutatta, hogy te mi a vélemény, nem nagy hülyeség ezt, amit én kitaláltam, és elmesélte, hogy mi a szándéka, és mutatta az akkor születő új számait, illetve azt az új hangvételt, amely aztán nagyon jellegzetesen az utolsó talán két évtizedében nagyon fontos volt az ő hangjába, úgyhogy én ezt akkor is ilyen megtiszteltetésnek vettem, mert ő is érezte, hogy van egyfajta pesgés abba a jazzben, amiben ő is mindig azt javasolta a növendékeknek, hogy keressék meg a saját hangjukat, és az a fajta dolog, amit mondjuk én is megtaláltam, vagy jó páran a magyar, vagy a Kárpát-medencei, vagy akár Balkán hatásokkal ötvözött jazzben, ezt ő a maga identitásával is vallotta, és azt hiszem, hogy egy fontos képviselője volt ennek.
0: A te zeneszerzésedben is nagyon jelen van a népzene természetesen. Tulajdonképpen, ha jól ismerem az életművedet, azért te elsősorban jazz kompozíciókat alkottál.
1: Igen, igen, van olyan szimfonikusok és szólóra írt darabom is, amely talán a szimfonikus zenekar jelenléte miatt azért áttételesebb, de abban is nagyon ízig-vérig ott van a jazz, sőt a népzenei gyökerek is. Tehát vannak ilyen darabjaim, vagy felkérésre írtam kamaradarabokat, de pont azért, mert azt mondták, hogy nem tudom, például a Budapest Szaxofon Kvártett, vagy Lakatos György egy nagyon érdekes, ugye, fagott kvártetre írni, hogy valami olyan jó lenne, amilyen olyan Borbély Misi is, tehát ők is erre számítottak, és akkor tudtam, hogy azok a hangszerek, amelyekre írtam, és az én zenei ötleteim, vagy azok az inspirációk, amik mindig is mozgattak engem, úgy megjelent a fejembe valami, hogy mit lehet ebből csinálni, és akkor úgy érzem, hogy ott hagytam a névjegyemet ezeken a kompozíciókon is, de persze alapvetően azok a legfontosabb dolgaim, amelyeket úgymond saját magamnak, az együtteseimnek írtam, vagy olyan darab, amikor mondjuk big band és én voltam a szólista, tehát ezek alapvetően mint előadó és zeneszerző összeértek a szág, de azt hiszem, hogy ez a jazzben egyrészt szokásos, másrészt, ha visszagondolunk Mozart vagy Bach idejében, ez teljesen természetes volt, hogy a zeneszerzők is előadók is voltak egyben.

0: tekintsünk egy kicsit a kezdetekre. Te klarinét tanári diplomát szereztél a Zeneakadémián, de ezzel talán párhuzamosan, vagy ezután kezdtél a jazz tanszakra járni, szaxofon szakra?
1: Igen, utána következett be, mert akkor elhatároztam, hogy a jazznek is nagyon utána nézek. Érdeket mindig meg úgy alkalmilag összejöttünk barátokkal jammelgetni, tehát örömzene szinten volt jelen az életemben, és tanulmányoztam is, írtam le, meg néha megtalálom a régi lejegyzéseimet, meg ilyen akkord megfejtéseimet, amikor még nem tudtam pontosan az akkordok jazzes jelzéseit, és amikor lediplomáztam, utána egyrészt ugye párhuzamosan ott már a Vujicic zenekarral nagyon nagy lendületben volt, ami pályánk rengeteget utaztunk, külföldre is, már lemezünk is volt, nagy fesztiválokra jártunk, tehát alapvetően elég elfoglalt voltam azzal, de megvolt a diplomám, és azzal kapcsolatban is ugye hívtak jó párszor így klarinétosként klasszikus zenei, vagy mondjuk mint a 180-as csoport kortárs zenei produkciókba, és akkor nagyon pici kis szabad kapacitásom lett, hogy na most kellene a jazzel foglalkozni, és már ott az első egy-két év után Gonda tanár úr jelezte, és mert ugye zeneelméleti érdeklődésem is felfigyelt azokra, akik a zenélés és az előadás mellett elméletileg is érdeklődőek voltak, vagy valamilyen problémákra ráéreztek, és néha elemzéseket adtunk elő az óráin, és ő már jelezte még növendékkoromban, hogy majd szeretne később tanárként is számítani rám, ami 1986-ban be is következett, tehát most már 40 éve tanítok. Akkor még jazz tanszak volt, ugye később aztán először főiskolai, majd zeneakadémiai jazz tanszék lett, mai napig is hozzátartozik a mindennapjaimhoz a tanítás, és egy nagyon jó felüldülés. Most imént az elmúlt napokban volt a Szentendrei Jazz Klubunk, a két növendékem a Jazz Klub vendége, ami jelenti, hogy összeérnek a pedagógiai és a zenészi szálak. Nagyon sokszor volt koncertjeimben, vagy klubban, vagy akár lemezen olyan vendégem, aki régebben tanítottam, de például a Szentendrei Jazz Klubban olyan, hogy még aktuálisan két növendékem jöjjön el, olyan még nem volt, és nagyon nagy sikerük volt, úgyhogy tulajdonképpen megmutattam nekik is már, hogy a Szentendrei törzsközönségnek, hogy milyenek az én hétköznapjaim, amikor nem a koncert színpadokon látnak.
0: A saját zenekaraidról beszéljünk egy kicsit. Három kvartett is van tulajdonképpen, hiszen a saját neved alatt Borbély Műhely, ugye az is egy kvartett, a Borbély Dress Kvartett és a Kvartett B. Ugye ez három különböző együttes, mégis azt hiszem ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz, és aztán vannak duók, illetve hát a Balkán Jazz projekt, az pedig egyértelműen a balkáni népzenével párosítja a jazzt.
1: Igen, tulajdonképpen a mai időszakban a Borbély Műhely, vagy ugye a lemezeken Borbély Mihály Kvartett néven jelennek meg a lemezeink. Ezzel a zenekarral vagyok a legelfoglaltabb, ezzel van a legtöbb koncertem. A másik kvartett a Borbély Dress Kvartett, a szerelem zenekarunk Dress Mihály Druszámmal, amellyel olyan túl sok fellépésünk nincs, két lemezünk jelent meg eddig, és amikor hívnak, akkor megyünk fesztiválokra, klubokra, és nagy örömmel muzsikálunk. A Kvartett B tulajdonképpen abban az eredeti formájában megszűnt, de annak az egyenes folytatása lett a Balkán Jazz Project, tehát oda hívtam vendégnek először a lemezeken szerepelt Lukács Miklós cimbalmos barátom, és Agatics Krunoszláv kítyó harmonikás, tehát így hatan, és a Kvartett B négy tagja, ez egészül ki, és ilyen értelemben vagyunk aktívak manapság is, hanem is olyan gyakran, mivel hogy elég nagy létszám az együttes, de nagyon fontos az életemben, és egy nagyon különleges hangzású zenekar ez is.

0: És milyen a saját zenekaroddal játszani, illetve más vezető zenekarában fellépni, hiszen például Bidner Károly kvártettjében is szerepelsz.
1: Igen, ez egy jó iskola nekem, szeretek olyan szerepet vállalni, ahol akár mint zenekari vagy vendégszólista vagyok, tehát nem teljesen a saját projektemről van szó. Ez egy nagy iskola azzal, hogy amikor én a saját dolgaimat valósítom meg, hogy mennyire számíthatok, és hogy kell megkeresni azt a közös hangot, amiben egy zenekarnak a szálai összeérnek. Tehát ahol biztos, hogy a tagok is ugyanazt az inspirációt kapják tőlem, és azt adják nekem, muzsikálás vagy akár a számok létrehozása közben, ami a legideálisabb. Tehát van olyan, hogy van egy nagyon határozott elképzelésem, és ahogy elkezdünk dolgozni egy megírt zenével, akkor kiderül, hogy más irányokba is vihető ez a kompozíció, és ennek nagyon laza tudok lenni. Megvannak azok a határok, amikor azt mondom, hogy hát itt nem, mert érzem, hogy elveszteni azt az eredeti ötletet, amit én kitaláltam, és ez nem csak azért van, hogy én találtam ki, és ennek így kell lenni, hanem van egy ilyen formai igényeség, vagy egyfajta akár magára kifejezetten a zenei formára gondolok, vagy egy hangzásbeli elképzelésem, amiből nem szeretnék engedni. Ugyanakkor én is, ahol alkotótárs vagyok, akár más kompozícióját más zenekarában valósítom meg, ott is nagy örömmel adok javaslatokat, mintha csak a sajátom lenne, tehát nagyon sokszor üdvözlik azt, hogy milyen fontos, és van olyan is, amikor nem fogadják el, vagy nagyon határozottan, ugyanígy egyszer csak azt meg, hogy nem, ez nem jó, akkor semmi személyes sértődés nincs bennem, mert tudom, hogy ott áll egy zenekarvezető, vagy aki hozta a számot, és egy határozott elképzelése van. Ha előre tudom gördíteni a munka folyamatot, vagy a minőséget, egy jobb minőséget szolgáló megjegyzésem van, akkor fontosnak tartom, és aztán, hogyha van annál jobb, vagy egyszerűen azt érzem, hogy ez már túlmenne azon a határon, ami a szerző elképzeléseit érintetlenül hagyná, akkor én nagyon szívesen szolgálom továbbra. És ez egy nagyon szép emberi dolog egyébként a mi pályánk, hogy ezt mind a két oldalt megéljük. Most már azért alapvetően sokkal többet vagyok úgy, mint zenekarvezető, vagy mint kompozíció tulajdonos, hogy ilyen viccesen fogalmazok, mint amikor csak alkotótársaik. De hát ha mondjuk arra gondolok, hogy Binder Karcsival dúóban is már több mint 30 éve játszunk rengeteget, a kvártettjének is tagja vagyok, és mondjuk Ulá Kálmán szeptetjébe játszom, vagy Szabó Dániel nonetjébe, tehát olyan fantasztikus zenekarok, olyan alkotók vannak abban a névsorban, akikkel rendszeresen dolgozom, akik tényleg tiszteletre méltó életművet tudnak már maguk mögött, és tényleg megtiszteltetés velük dolgozni, és egyébként rengeteget tanulok tőle, a nálam sokkal fiatalabbaktól is, Szabó Danitól, vagy Ulá Kálmántól, rengeteget tanulok hangszerelésben, művészi elképzelésben, megvalósításban, úgyhogy ez egy nagyon jó inspirációs forrás is.

0: Beszélgetésünk elején említetted, hogy nem sokára 70 éves teszel idén, szeptemberben, ha jól emlékszem. Mik a terveid, hiszen gondolom a 70 év azért az egy olyan szám, aminél az ember már tervez mindenképpen, hogy még mire lesz ideje.
1: Igen, igen, ez úgy kiszámíthatatlan, ugye az is lehet, hogy azok az energiák, amelyek most úgy érzem, hogy nagyon fiatalosan mozgatnak engem, mint muzsikust, hogy ezek, hát hiába az elemek azért néha az akkumulátorok is le tudnak merülni, bármilyen hosszú életűek. Ha ezt érzem, akkor biztos, hogy visszábeszem a tempót. Most azt érzem, hogy azok az elképzelések, tervek, amelyeknek a megvalósítását még szeretném megcsinálni, azokért mindent megteszek. Ami egyrészt ugye a 70 évhez kapcsolódóan is van, a Műpában volt februárban egy olyan koncert, ahol egy speciális koncertanyaggal és egy ugye Larry Grenady amerikai bőgős által fémjelzett komoly csapattal játszottunk kvartettben. Stravinsky Ebony koncertóját játszottam nemrég a Zeneakadémián a rádió zenekarral. Ez is ide tartozott, hogy megint csak visszakapcsolódott az eredet. Egyrészt a klarinétos múltam és jelenem, illetve az, hogy a 20. századi kortárs zenével összefonódott jazzt tudtam játszani. Lesz még egy nagy koncert a Jazz Fest Budapesten nyáron, oda is különleges összeállítású zenekarral fogok játszani. Oda érkezik Shai Maestro, a nagyszerű zongorista, illetve Eric Truffaut, a francia jeles trombitás. Tehát egy speciális koncertanyag is lesz, itt most írom is az anyagokat, illetve áthangszerelem, amelyeket már valamilyen formában játszottuk. Lesz egy érdekes koncert a Zeneakadémia Solti termében szeptember 29-én, ez is a 70 évhez kapcsolódik, a Zeneakadémia felkérésére születik ez meg, és ott az volt az elvem, hogy a jazz tanszék, ugye most 40 éve vagyok ott, és az én kapcsolatom legyen, tehát hogy csupa olyan muzsikus lesz, aki erősen kötődik, vagy a Zeneakadémiához, vagy kifejezetten a jazz tanszékhez, tehát ő csupa kolléga, vagy volt növendék lesz a muzsikus társam, és az megint csak egy másfajta koncertanyagot fog jelzni, de közben már egyébként a Borbély műhelyen dolgozunk egy új anyagon, ami azért érdekes egyébként, mert a napokban jelent meg a Fononál egy vinilünk, a csak LP formátumban jelenik meg, egy régi koncertfelvétel 2017-es, csak a Fonó most idén 30 éves, és a jubileumi év alkalmából adnak ki régebbi koncertfelvételeket, egy jó pár soksávosan felvett anyagot átküldtek nekem, és egy nagyon érdekes koncertre bukantam ezek között, amire úgy emlékeztem, hogy de jó kis koncert volt, de amikor meghallgattam az egészet, akkor elhűltem, hogy milyen jó minőségű maga a felvétel is, és hogy nagyon is vállalható az a színvonal, ahogy játszunk, tehát ez most a napokban jelent meg, de egyébként ettől eltekintve már dolgozunk új anyagon, a Szentendrei klubunk változatlanul működik. A tavaly decemberben megjelent szólóalbumomnak is jó visszhangja van, sőt nagyon kérdezik, hogy mikor lesznek koncertek, úgyhogy most ott ezzel kapcsolatban is van terv, hogy esetleg ebből is lesz nem csak az egy-két lemez bemutató, ami eddig volt, mert nagyon izgalmas dolog teljesen egyedül állni a színpadon. Időnként persze igénybe veszem azt, hogy saját játékomra rájátszak, és a különleges hangszerek együtthangzását nagyon élvezem. Tehát ezzel is komoly tervek vannak még, illetve az is, hogy különleges helyszíneken valósuljanak meg koncertek, amelyek nem elsősorban koncerthelyszínek, akár multimédiás közreműködéssel, és ez nagyon jól áll az improvizatív szóló zenei anyagnak, amelyet játszom. Úgyhogy a legkonkrétabb tervek ezek egyébként. Például a szeptemberi koncertre a jelenleg 7 aktív növendéken van szaxofonos, és az ő számukra írok egy darabot. Tehát az lesz az ősbemutató, és nem tudom, hogy aztán még el fog-e hangzani, egy 5-6 perces mű lesz, ami 7 szaxofonra, és ez például, mint zeneszerző, nagyon izgat ez a feladat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.

0: elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján, miután bejelentette, hogy a kormány.hu igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét, emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak: a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügy miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről, az érintettek lemondásával egyetértettek. Lengyelországba utazott a miniszterelnök, Magyar Pétert egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte Krakkóba, majd onnan Varsóba. A küldöttség tagja több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért is felelős tárcavezető. A politikusok mellett, mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Jelkép értékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető. Holtai Gábor, Itt érzem otthon magam című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-e és 21-e között zajló rendezvény Magyar Napjának programjában premierként vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálfi György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. A rendezvényen a független magyar film új generációjának munkáit és több dokumentumfilmet is bemutatnak, a fiatalabb közönségnek pedig a Hugo a Viziló című animációs klasszikust vetítik magyar nyelven. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Napközben a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.

0: ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Népzene távolról.

Egy okszitán népdal vezette be mai műsorunkat, ugyanis ez a már nagyrészt eltűnt, de történelmileg fontos nyelv és kultúra mai műsorunk témája. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene távolról, Balogh Évát hallják. Az okszitán nyelvet magyarul provánszálként emlegették régen, mert elsősorban Provence területén beszélték. Ez volt a középkori trubadur költészet nyelve, amely Olaszország Ligúr tengerparti vidékétől Katalóniáig, tehát nem csak francia területen volt használatban. Maga a nyelv jobban is hasonlít a katalára, mint a franciára, persze mára erősen elfranciásodott, és a hétköznapi életben kevéssé is használt, de még mintegy 2 millióan ma is értik és beszélik. Egy kicsiny területen, a néhány ezres lakosú, Aránvölgyben, Katalóniában hivatalos nyelvnek is számít, és az iskolában is tanítják. Hallgassunk is meg 2 okszitán nyelvű dalt, hogy szokjuk a hangzását. Az első egy falusi táncdallam, amelyben a tekerőt, azaz girondát és diatónikus harmonikát, illetve dudát is hallhatunk, a második pedig egy okszitán nyelvű csúfoló dal.

Az imént hallott vokális, polifónikus dal előadója az egyik legfontosabb okszitán nyelvű hagyományőrző együttes, a La Malkói Fé. Lemezük dalai egy történetre vannak felfűzve, egy fiatal lányéra, akinek az ősei oroszlánok voltak, és a történeten keresztül végig küzd benne a közössége és a családja elvárásainak való megfelelés, és az oroszlánok szenvedélye és szabadságvágya. Az egész történet egyfajta tanmese a szenvedély és a szabadságkövetés harcáról. Még egy betét dalt hallgatunk most meg ebből a történetből, csak énekkel és ütőhangszerekkel, ami okszitán szempontból az elnyomó francia dominanciát gúnyolja.

Az okszitán elsősorban a középkori trubadúr költészet, a lovagi költészet, a balladák nyelveként tett szert komoly kulturális befolyásra a középkori Európában. Használta költeményeiben az okszitánt, illetve provanszált François Villon a 15. században, de még a 19. században Balzac családja is okszitánul beszélt. Valójában a ballada forma maga is okszitán nyelven létezett először. Az okszitán hivatalos felemelkedése a kora középkorban, időszámítás utáni 900-as években kezdődött. Hanyatlása a 15. században indult el, amikor a francia királyság hivatalos ügyintézésben használatos nyelvének nem ezt, hanem az Oilnek nevezett északi francia nyelvet tették meg, érthetően, mert Párizs régiójában is inkább azt beszélték. Aztán a francia forradalommal elindult egy nemzetállami trend, amelyben már erőltették is az ország nyelvi homogenitását. Az okszitán népzene ma már elsősorban a nyelvi hagyományőrzést szolgálja, mert a sajátos zenei karakter mára szinte teljesen feledésbe merült. A Lame de Foc nevű katalóniai zenekar azonban instrumentálisan is igyekszik őrizni az okszitán hagyományt, amelynek formája ma elsősorban középkori régi zenei. Ők játszanak most.

Napjaink legnépszerűbb okszitán nyelven éneklő előadója, Mossuti, a marseillai kikötő jellegzetes figurája. Az Ako mi fa mau énekelt morgolódás. Refrénje arra utal, amikor az embernek már fáj a feje mindentől, amit maga körül lát. Szó esik benne a fáradtságról, a túl sok zajról, és arról a tipikus mediterrán életérzésről, amikor a nagy melegben, vagy egy átmulatott éjszaka után minden kicsit nehezebbnek tűnik. Azt üzeni, hogy bár sok minden fáj, és sok minden rossz, mi itt vagyunk, énekelünk, és a saját nyelvünkön, okszitánul, provanciul mondjuk ki a véleményünket.

Az okszitán nyelv nem áll meg Franciaország határainál. Nyugatra Katalóniába, keletre Olaszországba is átér, Piemont egyes régióiban hivatalosan elismert kisebbségi nyelv. Renás Szette és Gianluca Dessi duójából utóbbi szardíniai gitáros, előbbi pedig a provanci népzene legnagyobb hagyományőrzője, ráadásul nem csak énekesként, hanem a népi építészet őrzőjeként is. Daluk egy tavasz köszöntő. Íme itt a május. Nagyjából ezt jelenti a címe.

Műsorunk zárásaképpen egy friss, instrumentális occitán felvételt hallgatunk meg Jeremy Rolando toulouse-i gitárostól. A dal címe Taffy, ami occitánul lámpalázat jelent.

0: kedves hallgatóink! Mai műsorunkban az okszitán népzenét mutattuk be. A Népzene távolról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak, itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztőtársam Ottmár Dávid nevében is a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében a Magyar Rádió énekkara énekel, karigazgató Pat Zoltán, vezényel Paul Hillier. A felvétel 2019. április 30-án készült a Mátyás templomban. Elsőként szóljon John Taverner egyházi műve, Kyrie Le Roi. A Magyar Rádió énekkarát Paul Hillier vezényli.

John Taverner művét énekelte a Magyar Rádió énekkara, Paul Hillier vezényelt. A folytatásban Robert Feyerfax művét hallhatják, Magnificat Regale.

Robert Fairfax motettáját énekelte a Magyar Rádió énekkara, Paul Hillier vezényelt. A folytatásban előadásokban kérem hallgassák meg Thomas Tallis motettáját, Salvator Mundi.

Salvatore Mundi. Thomas Tallis motettáját énekelte a Magyar Rádió énekkara, Paul Hillier vezényelt. Most következzen Howard Scampton kórusműve, Rise Up My Love, négy vers az énekek énekéből.

Rise Up My Love. Howard Scampton művét énekelte a Magyar Rádió énekkara Paul Hillier vezényelt. A folytatásban szóljon Henry Purcell egyházi műve. I was glad.

Harry Purcell egyházi művét énekelte, a Magyar Rádió énekkara Paul Hillier vezényelt. Befejezésül szóljon előadásukban John Blau, Salvator Mundi című kórusműve.

0: Salvatore Mundi. John Blau kórusművét énekelte a Magyar Rádió énekkara, Paul Hillier vezényelt. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió énekkara énekelt karigazgató Pad Zoltán. A felvétel 2019. április 30-án készült a Mátyás templomban. Vezényelt Paul Hillier. A zenei rendező Dvorák Zsuzsanna, a hangmérnök Pap Sándor volt.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Theo Ádám énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Ádám állítólag odasúgta: "Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat."
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei-amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla: "A hangzása elképesztő és teljesen a sajátja." Claudio Arrau a Mesterek órájában szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
4: A hit ösvénye, a Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar hangversenye szól. Közreműködik Henrik Dam Thomsen, Gordon Kahn, vezényel Alondra de la Parra. A felvétel 2026. február 5-én készült Koppenhágában a Dán Rádióban. Elsőként szóljon Mark Anthony Turnage, szimfonikus szvitje, születésnap. A Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar élén Alondra de la Parra vezényel.

Születésnap. Mark Anthony Turnage művét a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszotta. Alondra della Parra vezényelt. A folytatásban szóljon Edward Elgar E-moll Gordonka versenye, opusz 85-ös. Henrik Dam Thomsen játszik Gordonkán, a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar élén Alondra della Parra vezényel.

Edward Elgar i. Moll Gordonka versenyét hallhatták. Henrik Dam Thomsen játszott Gordonkán, a dán nemzeti szimfonikus zenekart Alondra de la Parra vezényelte. Ráadásként kérem, hallgassák meg Mark Anthony Turnage művét, Milo. Előadja Henrik Dam Thomsen, Gordonka művész.

0: tavaszi áldozat. Igor Stravinsky balettszvítjét a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszotta. Alondra de la Parra vezényelt. Kedves hallgatóink, a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallhatták. Közreműködött Henrik Dám Thomsen Gordonka művész, vezényelt Alondra de la Parra. A felvétel 2026. február 5-én készült Koppenhágában a Dán Rádióban. Szerkesztette Ottmar Dávid. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén szerkesztőtársam Ottmar Dávid, valamint a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Theo Ádám énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Ádám állítólag odasúgta: "Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat."
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év hangversenye az Artrium 2025 sorozat nyitó hangversenye. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben. Erről Magyar Péter beszélt, miután nyilvánosságra hozták az esettel összefüggő dokumentumok egy részét. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. A köztársasági elnök azonban ezzel ellentétesen döntött, amit viszont Varga Judit még aznap ellenjegyzett. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Fidesz frakció szerint semmi új nem derült ki az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumokból. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügy miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Az érintettek lemondásával a Fidesz egyetértett. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott európai érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kapta. Életrajzi beszélgetés könyv készült Novai Gáborról. a dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentor musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. A beszélgető társ Radnai Péter a Mi ez a tánc fiatalok című kötetről azt mondta, Novai Gábor életén túl több mint fél évszázad korrajza is. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-e és 21-e között zajló rendezvény Magyar Napjának programjában premierként vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálffy György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása is. A rendezvényen a független magyar film új generációjának munkáit és több dokumentumfilmet is bemutatnak, a fiatalabb közönségnek pedig a Hugo a víziló című animációs klasszikust vetítik magyar nyelven. Az időjárásról holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északiak szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
5: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
7: Várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
9: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
10: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is. Remélem velünk tartanak, már csak azért is, mert hogy Takács Nagy Gábort idézzem, a zene lelki gyógyír, és sok szép zenével készültünk ma délutánra is. Természetesen lesz majd rejtvény is fél öt körül szokás szerint. Elmondom még elérhetőségeinket, SMS számunk 0630 30 30 160, E-mail címünk muzsikálódélután@radio.hu, itt üzenhetnek nekünk a műsorral vagy a zenékkel kapcsolatban. Elsőként pedig Haydn Ezdur trombita versenyének harmadik tétele szól, egy pompás allegro, Tarkövi Gábor a szólista, közreműködik a Bambergi Szimfonikus Zenekar, a karmester Karl-Heinz Steffens.

A harmadik tételt hallottuk Joseph Haydn Ezdor trombita versenyéből. Tarkövi Gábor volt a szólista. Közreműködött a Bambergi Szimfonikus Zenekar, vezényelt Karl-Heinz Steffens. Opera részlettel folytatjuk a zenehallgatást. Egy ritkán előadott, ritkán hallható operából hallunk részletet. Alfredo Catalani a zeneszerző, az opera pedig az 1892-ben Milánóban a Scalában bemutatott La Valli című négy felvonásos opera, pontosabban lírai dráma négy felvonásban az eredeti hivatalos meghatározás szerint. A mű irodalmi előzménye Wilhelmine von Hiller Die Geierwali című regénye, amelynek középpontjában a szenvedély, a vágy és a gyűlölet áll egy meglehetősen egyszerű falusi közösség életén keresztül bemutatva. Vadivászatok és különböző versenyek, vadászatok, kíméletlen tréfák sokasága jellemzi a falubeliek mindennapjait, és ezt nagyon jól megragadja egyébként ezt a hangulatot Catalani zenéje, és ez a műve a verizmus egyik markáns képviselője. Az egyik sláger, ha szabad így fogalmazni ebből az operából, Valli első felvonásbeli áriája, ez a drámai szopránok koncerten is szívesen énekelt műsordarabja. Most Marton Éva tolmácsolásában halljuk a Magyar Állami Hangversenyzenekart Julius Rudel vezényi.

Alfredo Catalani La Valli című operájából szólt Valli áriája az első felvonásból, Marton Éva énekelt. Közreműködött a Magyar Állami Hangversenyzenekar, a karmester Julius Ruder volt. Most barokk zene következik Vivaldi-tól, a D-dur szonáta három tételét fogjuk meghallgatni, Allegro, Adagio és Allegro, előadja Modo Antico együttes, vezényel Federico Maria Sardelli.

Antonio Vivaldi 798-as jegyzékszámú D-dur szonátájából szólt három tétel, Allegro, Adagio és Allegro. Előadta Modo Antiquo együttes Federico Maria Sardelli vezetésével. Zongora muzsika következik Franz Schubert-től, az Opus 142-es 4 impromptű sorozatból, most a negyediket, az F-molt hallgatjuk meg, aki zongorázik, Nemes Katalin.

0: Franz Schubert F-moll empromptőjét hallottuk, az Opus 142-es sorozat negyedik darabját. Nemes Katalin zongorázott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt 3:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják, lemezajánló rovatunk következik, melyben Jean-Eflin Bavouzé fog zongorázni, de ezúttal egy zenekar is csatlakozik a zongoristához, méghozzá Manchester Camerata, karnagyuk, karmesterük pedig Takács Nagy Gábor, és olyan Mozart művek szerepelnek, zongora versenyek ezen a lemezen, melyek Johann Christian Bach nyomán születtek. Ugye a 107-es köhűjegyzékszám alatt szerepel 3 zongora verseny Johann Christian Bach nyomán, és ugye nagyon fontos volt Mozart tanulmányai szempontjából Johann Christian Bach művészete, és tényleg hát édesapja Leopold Mozart a legjobb mesterekhez nyúlt, hogy fiát tanítsa. És ugye ide tartozik egy anekdota, volt a családnak egy barátja, Andreas Schachtner, salzburgi udvari trombitás volt ő egyébként, és egyszer, amikor Leopolddal mentek haza, akkor a kis Mozartot látták, ahogy luttolából nagy pacákat ejtve buzgón körmöl a kotta papíron, és kérdezték tőle, hogy mit csinál, mire azt válaszolta, hogy zongora versenyt, és Leopold kétkedve vette szemügyre a maszatos kompozíciót, és hát mutatta a trombitásnak, hogy nézze, csak szabályosan van megírva minden, csak épp ember nincs, aki el tudná játszani, annyira nehéz, mondta a papa, mire a kis Mozart rávágta, hogy hát éppen azért zongora verseny. No, hát az egyik ilyen mű, amit most meg fogunk hallani, az Johann Christian Bach D-dur szonátája nyomán készült, ez az Opus 5-ös numero 2-es szonáta, és ebből a zongora versenyből, a D-dur zongora versenyből hallgassuk most a 3. tételt, a menüettet. Előadja tehát Jean-Eflin Bavouzé zongorán, a Manchester Kamerátát Takács Nagy Gábor vezényli.

Mozart D-dur zongora versenyéből hallottuk a harmadik tételt, a Tempo di Menuettót, 107-es a köhijegyzékszáma ennek a koncertnek, illetve annak a háromnak, amely Johann Christian Bach nyomán született, és ugye ez a D-dur szonáta nyomán készült. Jean-Yves Lambavouzé volt a szólista, közre működött a Manchester Kamerata, vezényelt Takács Nagy Gábor. Most Weiner Leó magyar szvittjéből következik részlet. A Presto tételt fogjuk meghallgatni, talán ez a magyar szvitt legismertebb tétele. És hát ugye érdekes, hogy Weinerre hogyan hatott a népzene. Ő nem ment el népzenét gyűjteni, mint mondjuk Bartók, vagy Kodály, vagy Lajta László, hanem hát éppen Lajtának köszönhetően ő vezette be a magyar népzenébe Weinert. Besétált szépen a Néprajzi Múzeumba, ott elővette a hengereket, a viasz hengereket, és felvételről hallgatta a magyar népzenét. Most ezt a tételt, a Prestót a Miskolci Szimfonikus Zenekar játssza, vezényel Kovács László.

Weiner Leo magyar szvittjéből szólt a negyedik tétel, a Presto. Előadta a Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényelt Kovács László. Közlekedési hírek az Útinformtól. Erős teherforgalomra kell számítani, és emiatt torlódásra az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lelassul a forgalom, aki teheti, személyautóval válassza a 64-es kilométertől az átterelt sávot, vezessenek figyelmesen. Most egy békésebb zene következik. Allegretto Tranquillo a tempójelzése, és mutatja, hogy egy picit nyugodtabb a zené, de azért szenvedélyes. Hát hallgassuk Grieg Ámol intermezzóját, melyet cellóra és zongorára komponált 1866 körül. Előadja Daniel Müller Schott cellón, Herbert Schuch zongorán.

Edward Grieg Ámol intermezzóját hallottuk az elmúlt percekben. Daniel Müller Schott játszott cellón, és Herbert Schuch pedig zongorán. És ugye említettem, hogy 1866 körül írta Grieg ezt a cselló darabot, ugye 23 esztendős volt ekkor. Ebben az évben utazott egyébként Itáliába, nagyon elvarázsolta őt az ország. Ennek ellenére egyre inkább úgy érezte Grieg, hogy hazájában kell letelepednie, úgyhogy haza is tért, és otthon kezdett tevékenykedni a zenei életben. Például akkor 1866-67 telén hangverseny sorozatot is meghirdetett a fővárosban. Folytassuk most műsorunkat Grieg után Puccini operájának részletével, a Toszkából a levélárját énekli a harmadik felvonásból Jonas Kaufmann.

Puccini Tosca című operájából hallottuk a Levél áriát a harmadik felvonásból. Ez ugye Cavaradossi, a festő áriája, és arról énekel, amikor leül levelet írni, hogy emlékek tornyosulnak föl benne. A csillagos éjszaka emléke, amikor szerelme először eljött hozzá, és ez az ária nagyon reálisan ábrázolja zeneileg az emberi szenvedést, és ugye Cavaradossi érzi, hogy most jobban akar élni, mint eddig, valaha, de hát ugye egy órán belül meg kell halnia. Jonas Kaufmann énekelt, a prágai filharmonikus zenekart Marco Armiliato vezényelte. Ezt a tragikus zenét most oldjuk fel Mercadante Émol Fuvola versenyének rondó tételével. A szólista Jean-Pierre Rampal, a venetói szólistákat Claudio Simone vezényli.

0: Mercadante Émol Fuvola versenyéből ez volt a harmadik tétel, a rondó Jean-Pierre Rampal volt a szólista, a venetói szólistákat pedig Claudio Simone vezényelte. A pontos idő 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu, itt üzenhetnek, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal kapcsolatban. Természetesen lesz majd játék is ebben az órában szokás szerint fél öt körül. Most egy programot, illetve program sorozatot ajánlok figyelmükbe. Holnap indul az idei Várt Fesztivál Várpalotán, a Túri Várban. A szerdai nyitó koncerten az Árszó Kvartett lép fel, az együttesben a székesfehérvári Alba Régia szimfonikus zenekar művészei játszanak. A műsoron Haydn Evdur Lobkowicz és Smetana Émol Életemből vonós négyese szerepel. Az esten közreműködik élő homok animációval Czakó Ferenc Kossuth Díjas grafikus művész, animációs filmrendező. A Várt Fesztivál programjaira bérletet is válthatnak az érdeklődők. Július 24-én operaest lesz Szemenyei Jánossal és a Mendelssohn Kamarazenekarral, augusztusban Spányi Miklós és a Concerto Armonico lép fel, szeptemberben pedig egy este lesz Pap János színművésszel, közreműködik Stadtható Sebestyén hegedűn Kárász András Péter gordonkán, Dani Imre zongorán. Ez tehát a Várt Fesztivál Várpalotán és a nyitó koncert, tehát még egyszer holnap, május 20-án este 7 órakor lesz a várpalotai Túri Várban. Itt a délutánban most hallgassuk Bach zenéjét, a 101. kantátából a nyitó kórust énekli a Monteverdi kórus. Őket és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényli.

Johann Sebastian Bach 101-es kantátájából hallottuk a nyitó kórust, Nymphon Uns, a Monteverdi kórust és az angol barokk szólistákat John Eliot Gardiner vezényelte. Egy szomorú hírt kaptunk néhány perccel ezelőtt. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színész. 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, 87-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Közben 84 és 94 között az Árviszúra Színházi Társulat tagja volt. 95-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. 95-től 97-ig szabadfoglalkozású volt, 97-től a Bárka Színház alapító tagja, 2002-től a Kréta Kör színésze, 2009-től a Nézőművészeti KST tagja volt. A Zente Ferenc Színház közölte, hogy a Fajok eredete című mai előadás elmarad, a darabban Scherer Péter is játszott volna, Mucsi Zoltán és Túróci Szabolcs oldalán. A Nézőművészeti Kft. Közölte, hogy ma kedden este 9 órakor virrasztást tartanak a B32 galéria és kultúrtérben a Bartók Béla út 32 szám alatt. Scherer Péter 64 éves volt. Következik most a románc tétel Johann Nepomuk Hummel F-dur fagott versenyéből. A szólista Janota Gábor.

Ez volt a románc Johann Nepomuk Hummel F. dur fagott versenyéből. Janota Gábor volt a szólista, a Liszt Ferenc kamarazenekar kísérte, hangversenymester Rolla János. Franz Benda C-dur szimfóniájából következik az első tétel, az Allegro, előadja az Ars Rediviva együttes, vezénnyel Milan Munklinger.

Franz Benda, vagy ahogy született, ugye Franciszek Benda, hiszen ő egy cseh származású zeneszerző volt, és akár csak testvére, szintén zeneszerző volt ő is. Tehát Benda C-dur szimfóniájából szólt az első tétel, az Allegro. Előadta az Arcere Divivel együttes, vezényelt Milan Hunklinger. Még egy kamaramű tételt hallgatunk meg a játék előtt. Clara Schumann műve következik, az Opus 17-es G-moll trió negyedik tétele, az Allegretto. Előadja a Bozar trió.

0: Clara Schumann opus 17-es G-moll triójából hallottuk a negyedik tételt, az Allegrettót, előadta a Bózár trió.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Orgonák éjszakája, május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a Református Kistemplomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: Pontosan 16:30 van, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt május 21-én csütörtökön, tehát holnap után este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon termébe, ahol folytatódik a világjáró művészeink sorozat. Ugye erről hallhattak az előbb reklámot, ajánlót. Csővári Csilla énekel, Lajkó István zongorázik, Schumann, Grieg, Britten, Steinhammer és Koch dalokat adnak elő. Tehát csütörtökön a Dohnányi Központban. Aztán van két jegyünk szintén csütörtökön este 19:30 a Nemzeti Táncszínházba is, a Duna Táncműhely előadása lesz a 7. címmel. Tehát csütörtökön a Nemzeti Táncszínházban. Van két jegyünk az Opus Jazz Klubba is, a Varga Bendegúz Kvártett és Konc Krista lemezbemutató koncertje lesz ott szintén csütörtökön május 21-én este 8 órától. Kisorsolunk még két jegyet május 23-án szombaton este 7 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermébe, ahol folytatódik az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje, Balog József és Fülöp Andrea zongoraestjét hallhatják. Tehát szombaton este 7-től a Dohnányi Központban. A tárgyereményünk pedig a Budapest Jazz Orchestra CD-je, Minden rendben ez a címe. Ezekért lehet tehát játszani. Egy operából hallunk majd részletet, egy áriát, a szereplő, aki ez az ária, egy kirándulás alkalmával kalózok zsákmányául esett, két kísérőjével együtt, és valaki megvásárolta őket a rablóktól, és az a bizonyos személy rögtön beleszeretett fogvatartottjába. A lány azonban álhatatos maradt, nem szereti, nem is fogja soha, inkább a halált választaná. A kérdésünk, hogy hívják a lány fogvatartóját? Nem a mogorva felügyelőre gondolok, akinek van egy híres basszus áriája, hanem az ő főnökére. Várjuk a válaszokat. SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek. E-mail címünk muzsikálódélután@radio.hu. Tehát hogy hívják a lány fogvatartóját? Nem a mogorva felügyelő, akinek van basszus áriája, hanem az ő főnöke. Kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményt szeretnék megnyerni.

Ez volt a rejtvényzenénk, és azt kérdeztük, hogy ugye hogy hívják a fogvatartót. Nagyon sok jó válasz érkezett, úgyhogy talán nem is volt annyira nehéz ez a feladvány. Ugye Mozart Szöktetés a Szerályból című operájából hallottunk részletet, méghozzá Konstanza áriáját, C-dur áriáját a második felvonásból. Sumi Cho énekelt, az angol kamarazenekart Kenneth Montgomery vezényelte. A fogvatartót pedig úgy hívják, hogy Szelim Pasa. És ugye az ő felügyelője Ozmin, aki hát ott őrzi a Konstancét, és Ozmin egy basszus szerep, neki van az a híres akasztófás áriája. Szelim Pasa egyébként egy prózai szerep. Tehát a helyes válasz Szelim Pasa, és tényleg nagyon sokan írtak, és az közben pillantok a monitorra, de még nem végeztünk a sorsolással, jelzi kollégáim, úgyhogy a következő zene után lesz eredményhirdetés. Addig hallgassuk az ezüst trombitákat Mascagni az Örökváros szvittjéből. A torinói Teatro Reggio zenekarát Gianandrea Noseda vezényli.

Mászkányi művét hallottuk, ez volt az Ezüst trombiták részlet, a prelűd az Örökváros szvitből. A torinói Teatro Reggio zenekarát Gian Andrea Nosseda vezényelte, és visszatérünk a rejtényhez, megszületett az eredmény, már is mondom a szerencsés nyertesek neveit: Kormos Dezső, Somogyi Zsuzsanna, Szirágyi Zsófia, Buza Kis László és Jenei Zsuzsa. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot, nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. A következő felvételen Svjatoslav Richter zongorázik, tolmácsolásában Beethoven F-dur szonátájából hallhatjuk az első tételt.

Beethoven opusz 54-es F-dur szonátájából hallottuk az első tételt, Szvjatoszláv Richter zongorázott. George Bizet gyermekjátékok című sorozatából következik két tétel, méghozzá a zenekari verzióból. Ugye eredetileg ez egy négykezes zongoradarab sorozat volt, 12 darab, és ebből aztán Bizet kiemelt és meghangszerelt 5 tételt, ezek alkotják a zenekari gyermekjátékok szvitet. Most először az első tételt hallgatjuk, címe Trombita és dob. Ez olyan kis hegyke, kis induló, ami talán picit hasonlíthat mondjuk a Carmen indulójára is. Természetesen a trombita hang és a dobszó uralkodik benne. Aztán jön a második tétel, a Baba című, ami ezzel szemben csupa pasztelszín, tulajdonképpen egy bölcsődal szordinált vonósokon. Előadja a Toulouse-i Capitol Színház zenekara, a karmester Michel Plasson.

0: Georges Bizet gyermekjátékok szvittjéből szólt az első két tétel, trombita és dob, valamint Abbaba. A Toulouse Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényelte. Közlekedési hírek az Útinformtól. Már korábban említettük, hogy az M1-es autópályán erős a forgalom Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között különösen. Fontos tudni, hogy személyautóval az átterelt sáv burkolatfestés miatt a 30-as kilométer után nem használható, tehát onnan a külső sávra terelik a forgalmat, és csak egy sáv járható. A BKK Info pedig azt írta, hogy baleset történt az a Terész körúton a nyugati felé, a Szondi utcánál. Vezessenek figyelmesen. 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Megtisztelő, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett, mondta Magyar Péter Krakkóban. Hozzátette, örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy holnap tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navracsics államfővel, majd Lech Walesával, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldön, külföldi műveletekben és NATO környezetben is. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal, a kapcsolat helyreállítása megkezdődött. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán. Egy hét múlva kezdődik az idei zsidó kulturális napok és utcafesztivál Debrecenben. A hatnapos rendezvénysorozatban lesz utcafesztivál, koncertek, zsinagógai tárlatvezetések és gasztronómiai rendezvények. Fellép mások mellett az Anima Sound System, a Debrecen Dixieland Jazz Band, valamint a Csokonyai Nemzeti Színház művészei. A Hegedűs a háztetőn című darabból adnak elő. A Vlodny improvizációs gasztroszínházban pedig Novák Péter, Sel Judit, Jároi Máté, Bohus Hanna és Stál Judit lép színpadra. Holnap jár le az SZIA bevillás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala 1819, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a B32 galériában lesz. Az időjárásról: holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mreme.jegy.hu oldalon.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
5: Itt sem lehet nyugalmunk.
4: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
6: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Richard vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már eddig velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 0630303160, elektronikus posta címünk muzsikálódélután@radio.hu. Elsőként egy Haydn szimfónia szól ennek az órának az elején. A londoni szimfóniák közül hallgassuk a numero 93-as D-dur szimfónia első tételét. Van egy lassú bevezetője ennek a tételnek, 20 ütem, és utána következik az allegro rész. Érdekesség, hogy 3/4-es a lassú bevezető is, meg a gyors rész is. Hát ugye nyitó tételeknél ez nem annyira jellemző, hogy 3/4. Most előadja a Nikolaus Esterházy szimfónia, vezényelt Rahos Béla.

Haydn numero 93-as D-dur szimfóniájából szólt az első tétel, a Nikolaus Eszterházi szimfóniájátszott vezényelte Drahos Béla. Még virágzik a bodza, úgyhogy most meghallgatjuk Balázs Árpád Bodza virág című kórusművét, amely Nemes Nagy Ágnes versére készült, a Tavaszi felhők című versére, és hát egyszer egy interjúban elmesélte Balázs Árpád, hogy a Szigligeti Alkotóházban voltak együtt, és sétáltak, és beszélgettek arról, hogy a bodza mindkettőjüknek nagyon kedves viráguk gyerekkorukból, és Nemes Nagy Ágnes másnap Balázs Árpád szobájának a kilincsére akasztotta ezt a kis verset. A következő nap reggelére pedig Balázs Árpád visszaküldte a megzenésített változatot. Előadja most a Fővárosi Tanács Kodály Zoltán leánykara. Zongorán közreműködik Freiman Magda, vezényel Andor Ilona.

Balázs Árpád Bodzavirág című kórusművét hallottuk Nemes Nagy Ágnes versére. Előadta a Fővárosi Tanács Kodály Zoltán leánykara, zongorán közreműködött Freiman Magda, vezényelt Andor Ilona. Emmanuel Chabrier Festői Darabok című sorozatából következik a Falusi Tánc, Aldo Ciccolini zongorázik.

Emmanuel Chabrier festői darabok sorozatából szólt a falusi tánc, Aldo Ciccolini zongorázott. Nino Rota Divertimento Concertante című művéből következik a negyedik tétel, a finálé, ugye a nagybőgőnek van kiemelt szerepe ebben a darabban. Rácz Ödön lesz most a szólista, ő a bécsi filharmonikusok nagybőgő művésze, közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, vezényel Speranza Scapucci.

a finálét hallottuk Nino Rota Divertimento Concertante című művéből. Rácz Ödön játszott nagybőgőn, a Liszt Ferenc kamarazenekart Speranza Scapucci vezényelte. A vadász kórus következik most, Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának harmadik felvonásából. Lehet együtt énekelni a Dresdai Staatskapelle együtteseivel, vezényel Carlos Kleiber.

0: Kár Mária von Weber a Bűvös vadász című operájából, ez volt a vadász kórus a harmadik felvonásból. Carlos Kleiber vezényelte a Dresdai Staatskapellét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 17:30 van. Itáliába kalauzol minket a következő zene, egészen pontosan Nápolyba, ehhez a városhoz kötődik Mendelssohn negyedik A-dur olasz szimfóniájának második tétele. Most a Le Concert des Nations játszik. A karakter Jordi Savall.

Mendelssohn negyedik A-dur olasz szimfóniájából szólt a második tétel. Jordi Savall vezényelte a Le Concert des Nations együttest. A következő szerzőnket úgy hívják, hogy Florian Leopold Gassmann. Ő egy német zeneszerző volt a 18. században. B-dur kvintettjéből hallgassuk az első tételt, az Allegrót. Előadja Lencsés Lajos oboán és a Szigeti vonós négyes.

Florian Leopold Gassmann B-dur kvintettjéből szólt az Allegro, az első tétel. Lencsés Lajos játszott oboán, és a Szigeti vonós négyes muzsikált mellette. Részlet következik a Pán Péter című film zenéjéből. James Newton Howard a zeneszerző. Előadja Hollywood Studio szimfonikus zenekar és filmkórus, vezényel Pete Anthony.

Részletet hallottunk a Pán Péter című film zenéjéből. James Newton Howard volt a szerző. A Hollywoodi stúdió szimfonikusokat és filmkórust Pete Anthony vezényelte. A mai muzsikáló délután végén pedig hallgassuk Rimszkij-Korszakov Seherezádéjából a második tételt, Kalenderherceg ez a címe, a Filharmónia zenekart Vlagyimir Askenázy dirigálja.

0: Rimszkij Korszakov Seherezádéjából hallottuk a második tételt, ez volt Kalender herceg története. A Filharmónia zenekar játszott, vezényelt Vladimir Askenázy. És ezzel a mai muzsikáló délután véget ért. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök Padi Géza volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, és köszönöm önöknek a sok névnapi köszöntést, nagyon jól esett. Adásunkat pedig újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további szép estét, jó rádiózást kívánok, búcsúzik a műsorvezető, Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: Műsorajánló. A prolog következő műsorában Bartók Béla egyfelvonásos operájáról, a Kékszakállú herceg váráról mesél László Ferenc. A mostani előadás két szereplője, Gomlósi Ildikó és Polgár László, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla. A hangzása elképesztő és teljesen a sajátja. Claudio Arrau a Mesterek órájában. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Az év hangversenye, az Artrium 2025 sorozat nyitó hangversenye. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyes Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő, műsorvezetője. Mai legendánk pont 100 esztendeje született. Teó Ádám hosszú életű volt a Földön, hiszen 92 évet élt. Elsősorban bassbariton és basszus szerepeket énekelt. 1949-től kezdődött a nemzetközi karrierje. Pályafutása során végig a Dresdai Staatsoper tagja volt, de közel 30 éven át rendszeresen megjelent, például a Bayreuthi Fesztiválon is, hiszen Richard Wagner operái nagyon közel álltak a szívéhez. A Wagner hősöket formálta meg igazán nagy átéléssel. A róla szóló írások főként Wotan szerepét emeli ki a Nibelungok gyűrűjéből, amelyet többek között a New York-i Metropolitan Operában is előadott. Az operai előadások mellett koncerteket, dalesteket is szívesen adott. Ezeken elsősorban Johann Sebastian Bach műveit énekelte, illetve óriási elismerést kapott Mendelssohn Éliász című oratóriumának interpretációjáért is. Énektanár volt a Dresdai Zeneakadémián. Elsőként egy 1967-es bayreuthi ünnepi játékokon készült felvételt mutatunk meg, Wotan búcsúja és tűzvarázs. Teó Ádám énekel, a bayreuthi ünnepi játékok zenekarát Karl Böhm vezényli.

Richard Wagner Valkür című operájából hallottuk Wotan búcsúját, illetve a tűzvarázs jelenetet, a bajrajti ünnepi játékok zenekarát Karbőm vezényelte. Teo Adam Budapesten is énekelt ezt a szerepet. A korabeli kritikákból idézek. Wotan alakítása nem a hang szépségére, hanem a szerep szellemi konstrukciójára épül. A szólam vezetése helyenként érdes, de a karakterformálás következetes és imponálóan átgondolt. A művész Wagner interpretációjában a deklamáció elsőbséget élvez a vokális simasággal szemben. Ebből fakad előadásának sajátos, kissé kemény, de rendkívül hiteles tónusa. A budapesti közönség ritkán találkozik ilyen mértékben intellektualizált Wotan figurával. Adam nem mitikus hőst, hanem gondolkodó uralkodót állít elénk. Alakítása erőteljes színpadi jelenléttel hatott, s bár hangjának nem minden pillanata volt egyenletes szépségű, drámai ereje vitathatatlan. Teo Adam Wotanja nem a romantikus pátosz hordozója, inkább kemény, uralkodói figura, akiben a hatalom súlya jelenik meg minden megszólalásban. Az előadás nagy erénye a szerep szigorú, fegyelmezett megformálása volt, amely a közönség figyelmét mindvégig a színpadi történésekre összpontosította. Egy másik kritikus, igaz nem Magyarországon, azt írta, hogy Teo Adam Wotanja túl emberi. Erre az énekes így felelt. Na és? Az istenek mitől félnek? Az embertől. Egy rendezője egyszer túl sok mozgást akar tőle. Azzal szerelte le kollégáját, hogy Wotan nem rohangál, Wotan dönt. Egy interjúban mesélte, hogy Wotant nem istenként, hanem így fáradt, túlterhelt hivatalnokként képzeli el. Ezen a rendező persze meglepődött, mire Teo Adam így válaszolt. Próbáljon meg egy világot irányítani családi problémákkal, meglátja, milyen gyorsan elfárad. Teo Adamot minden Dresda városához kötötte. Itt született, itt kezdett énekelni a dresdai Kreuzkórban. A II. Világháborúban a német hadseregben szolgált. 3 évig Rudolf Dietrichnél képezte magát egy magániskolában, és az első debütálása is a Dresdai Staatsoperben volt, Muszaszki Boris Godunovjában, majd a Bűvös vadászban kapott szerepet. 1952-ben csatlakozott a Berlini Állami Operaház énekeseinek sorához, és pályafutása során végig a ház tagja maradt. Egy igazi kuriózum következik. Említettem a Boris Godunovot. Mindenki tudja, hogy ezt Mogyesz Muszorszki komponálta. De létezik egy másik, teljesen elfeledett alkotás is ilyen címmel. Johann Mattheson 1681-ben született német barokk zeneszerző, elméletíró és diplomata volt, aki Hamburg zene életének egyik központi alakjaként dolgozott. Mattheson nem csak komponált, de nagyon fontos elméleti írásokat is hátrahagyott. Hamburgban a barokkorban divatos volt történelmi tárgyú operát írni, Mattheson is ilyen témákban gondolkodott. Kleopátra története mellett erősen foglalkoztatta a Boris Godunov. Egy rövidke áriát hallgatunk meg ebből a valószínűleg nem befejezett vagy elveszett operából.

Joa Matheson zenét hallottuk, Boris áriáját a Boris Godunovból, Theo Adam a berlini filharmonikusok élén énekelt, vezényelt Wilhelm Brückner Rügeberg. Azért hallgassuk meg azt a Boriszt is, akit mindenki ismer. Mussorgszkij operájából Boris monológiát hallgatjuk meg. Herbert Kegel vezényli a Dresdai Staatskapelle zenekarát.

hogy ez Muszolszki Boris Godunov című operájából a címszereplő monológiát hallottuk Teo Adam és a Dresdai Staatskapelle előadásában vezényelt Herbert Kegel. Muzsikus legendánk először 1952-ben szerepelt a Bayreuthi Fesztiválon. A Nürnbergi Mesterdalnokokban kapott lehetőséget. Évente visszatért Bayreuthba, és gyakorlatilag a leghíresebb szerepeket megformálta. Hans Sachs híres monológia után egy tenor panaszkodott, hogy ez túl hosszú, mire Adam felelte, hogy jegyezze meg, hogy a gondolkodás mindig hosszú. Egy próbán pedig kért a kellékestől egy kalapácsot, és tényleg kopácsolni kezdett a díszleten. Amikor megkérdezték, hogy miért, azt mondta, hogy hát ha cipész vagyok, akkor cipész vagyok, nem? A rendező később egyébként ezt be is építette a koncepciójába.

Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának részletében Theo Adam partnere a római szimfonikus zenekar volt, vezényelt Wolfgang Zavallis. Muzsikus legendánk fenséges és impozáns alak volt, éneklése pedig a tiszta kiejtéséről volt híres. Az élő előadások felvételei jól demonstrálják egyébként ezt a tulajdonságát. Maga a hang erőteljes volt, olyan illel rendelkezett, amely lehetővé tette, hogy könnyedén áthatoljon.

Franz Schubert az Ifjú a pataknál című dalát énekelte, Theo Adam, Rudolf Dunkel zongorázott. Adam karrierje nagyrészt az egykori német demokratikus köztársaság idejében zajlott, bár nem volt politikai közszereplő, mégis mindig figyelmesen egyensúlyoznia kellett a művészet és a rendszer elvárásai között. Egy alkalommal egy kulturális tisztviselő megkérdezte tőle, hogy mondja, miért énekel ennyi nyugati zenét? Mire ő azt válaszolta, hogy mert Wagner nem kelet-német volt, hanem zseni. Az oratóriumok területén is nagy sikert aratott, például Mozart requiemjében. Peter Schreyer vezényletével 1984-ben elnyerte a Grammophon díjat. Mi most egy másik híres felvételéből idézünk, ez pedig Mendelssohn Éliász című oratóriuma. A Lipcsei Gewandhaus zenekarát Wolfgang Zavall is vezényli.

Félix Mendelssohn Éliász című oratóriumából hallottunk egy áriát. Theo Adam és a Lipcsei Gewandhaus zenekarának előadásában vezényelt Wolfgang Zavallis. Egy visszaemlékezés szerint Theo Adam kisfiúként annyira szeretett énekelni, hogy egyszer egy családi ebédnél nem volt hajlandó beszélni, csak énekelve válaszolt minden kérdésre. Édesanyja végül nevetve megjegyezte, hogy ha így folytatod, még opera énekes lesz belőled. Ez a félig tréfás megjegyzés profétainak bizonyult. A II. Világháború brutálisan megszakította a fiatal Adam életét. 10 évesen besorozták, hadifogságba is került. A háború után a romokban heverő Dresdába tért vissza, és ez az élmény milyen meghatározta későbbi gondolkodását. Később egy interjúban elmesélte, hogy a romos városban sétálva egyszer csak meghallotta valakinek énekét egy félig lerombolt épületből. Akkor értettem meg, mondta, hogy a zene túléli még a pusztulást is. Ez az élmény megerősítette abban, hogy az éneklés lesz az útja. Ahogy említettem, eleinte kisebb szerepeket kapott, de rendkívüli intelligenciája és színpadi jelenléte gyorsan kiemelte társai közül. Egy próbán, ahol még csak kisebb szerepe volt, a karmester megkérdezte, hogy mit gondol a jelenetről. Adam olyan részletes dramaturgiai elemzést adott, hogy a karmester állítólag azt mondta, fiatalember, maga vagy túl okos ehhez a szerephez, vagy hamarosan főszereplő lesz. Nem sokkal később valóban főszerepeket kapott. A nemzetközi áttörést egyébként a bajrajti ünnepi játékok hozta meg számára. Wotan szerepében debütált a Royal Operában is, 1967-ben Solti György vezényletével. Bár Wagner operai repertoárjának fő pillére volt, néhány Richard Strauss szerepben is jeleskedett. Mi most néhány Richard Strauss dalt hallgatunk meg. Ó, édes május, szeretlek, alkonyi álom és ajánlás. Theo Adam partnere Karl Henkel zongoraművész.

Richard Strauss négy dalát hallottuk Theo Adam és Karl Henkel tolmácsolásában. Muzsikus legendánk híres volt szarkasztikus humoráról és szókimondásáról, amikor Herbert von Karajan egyszer túl lassú tempót választott egy próbán, Adam állítólag odasúgta: "Mester, ez így nem opera, hanem egy geológiai folyamat." Karajan persze megütközött, aztán elnevette magát és gyorsított. Ez a fajta finom, de határozott ellenállás jellemezte muzsikus legendánkat. Theo Adam később rendezőként, pedagógusként is dolgozott, tanítványai gyakran emlegették a szigorát. Amikor egy diák panaszkodott, hogy túl nehéz a szerep, Adam így válaszolt: "A szerep nem nehéz, maga nincs még kész rá." Kemény, de őszinte hozzáállása nagyon sok embert inspirált. A 2000-es években Theo Adam fokozatosan visszavonult, de továbbra is jelen maradt a zenei életben, mint mentor. Idős korában már gyakran adott interjúkat, amelyekben rendkívüli öniróniával beszélt saját pályafutásáról. Egy riporter megkérdezte, hogy hiányzik-e neki a színpad. Adam így felelt: "A taps igen, a jelmez nem." Az utolsó években egészségi állapota romlott, de szellemi frissességét sokáig megőrizte. Gyakran vett részt mesterkurzusokon, ahol nem csak technikai tanácsokat adott, hanem filozófikus gondolatokat is megosztott a művészetről. Egy tanítvány szerint egy mesterkurzus végén Adam csendben annyit mondott: "A hangunkat kölcsönbe kaptuk, de amit vele mondunk, az itt marad." És ez szinte arszpoétikaként is felfogható. Theo Adam 2019-ben halt meg Dresdában. Halála után a zenei világ egy olyan művészt gyászolt, aki nem csak hangjával, hanem gondolkodásával is formálta az opera játszást. Befejezésül a bolygó hollandi részletét halljuk. A felvétel a londoni Abbey Road stúdiójában készült 1968. februárjában. Theo Adam énekel, az Új Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényli.

Sohn schlägt Bang.

0: Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájának részletében Theo Adam énekelt, az Új Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényelte. Egyszer az opera előadásánál a technika csődöt mondott, és teljes sötétség borult a színpadra. A zenekarnál pislákoltak a kottákat megvilágító kis fények. Adam nem állt le, hanem szinte suttogva folytatta, és azt mondta később, hogy a sötétség is tengeri állapot. Egyébként nem a tenger a fontos, hanem az, aki nem talál kikötőt. Művészete a Wagner értelmezés intellektuális irányát képviselte, fogalmazták meg kritikusai. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsor vezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel megismételjük, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. Na viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év énekművésze Kolonics Klára. Szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Claudio Arrau zongorázik. A 35 éve elhunyt chilei amerikai zongoraművész állítólag előbb olvasott kottát, mint szöveget. Colin Davis karmester így nyilatkozott róla. A hangzása elképesztő és teljesen a sajátja. Claudio Arrau a Mesterek órájában. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket megelőző műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartok Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Bartok Béla egyfelvonásos operáját, a Kékszakálló Herceg várát hallgathatják majd meg, arról a 2002. augusztusában a Budapesti Olasz Intézetben rögzített lemezfelvételről, amelynek karmestere Fischer Iván, két énekes főszereplője pedig Komlósi Ildikó és Polgár László volt. Bartók Béla egyetlen így műfajú alkotásáról, egyszer s mind a nagyvilágon alkalmasint legismertebb magyar operáról beszélvén, az elkövetkező percekben szólhatok majd sok egyéb mellett egy középkori francia marsalról és a lipótvárosi kaszinóról, egy imponálóan sokoldalú grófról és a férfi lélekről, Pallo Imréről és a megzenésített szexuális pszichopátiáról, valamint Balázs Béláról és azokról, akiknek ő nem kell. Az ismertetést pedig kezdjük egy felettébb talányos és sokrétű, valósággal ágas-bogas témával, amely annak ellenére így összetett, hogy kiinduló pontja ez az egészen egyszerűnek tetsző kérdés, ki az a kék szakál? Erre a kérdésre ugyanis felettébb sokféle válasz adható, attól függően, hogy az irodalom, a néprajz, a történelem, vagy éppenséggel a kriminalisztika terepén keressük-e a feleletet. Mert hogy mindeme irányokban elindulhatunk választ keresve, még akkor is, ha kínálkozik is egy szemre egyezményesnek tetsző kiindulópont. Charles Perrault Kék szakál című meséje a 17. század végéről. Ez a meglepő színű szakálla okán csúfnak ítélt gazdag férfiú már több alkalommal házas volt, de semmit sem tudni a korábbi asszonyairól. Az új feleséget pedig, aki a férfi jómódúságát és udvariasságát mérlegelve végül mégis túltette magát a szakál kékségén, a férj próba elé állítja. Elutazása előtt rábízza az asszonyra a kastélya összes kulcsait, de utasítja, hogy egyetlen helyiség ajtaját semmiképpen se nyissa ki. A feleség természetesen kinyitja az ajtókat, némi töprengés után még a tilalmazott szoba ajtaját is, ahol bizony a meggyilkolt korábbi asszonyok tetemeit leli. A férj váratlanul visszatér, rájön arra, hogy az új hitves már tudja a titkát, és kegyetlenül éppen kivégezni a nőt, amikor annak két bátyja behatol a kastélyba, és megöli a kékszakálút. A meglehetősen hátborzongató mese mindazonáltal nem Perrault személyes leleménye volt, hiszen a történet sokféle változatban előbb és utóbb is közszájon forgott. Így különösen a francia, közelebbről a breton népmesékben kerül elő ez a rémes alak. Ám előkerül valami egészen hasonló, egy másféle középkori forrásban is. A 6. században élt brit Szent Gildas legendájában ugyanis olvashatni egy Conomore nevű grófról, aki minden asszonyát sorban megöli, amint azok teherbe esnek. Így tesz egészen addig, amíg a szent az utolsó asszonyt föl nem támasztja. No és a középkor másik, hozzánk közelebb eső végében ugyancsak élt egy valóságos történeti alak, az orléáni szűz fegyvertársa, a marsali rangot szerző Gilles de Ré, akit ugyancsak együtt szokás emlegetni a kékszakállú figurájával. Őt ugyanis gyilkosságok egész sorozatáért ítélték kínhalálra, emléke pedig szorosan összekapcsolódott a kékszakállú legendával. Jól lehet, Gilles de Ré áldozatai döntően gyermekek voltak. Rémes a téma, tudom, ám ez a rémes téma mindmáig seregnyi művészi alkotásban került feldolgozásra. Méghozzá a legkülönbözőbb módokon, hiszen Anatole France szinte épp az időtájt, amikor a ma esti mű megszületett, Kékszakál hét felesége című elbeszélésében például teljesen kifordította a mesét. A szerencsétlen és pehjes férjet felmutatva áldozatként. Vagy éppenséggel említsünk egy még frivolabb feldolgozást. Jacques Offenbach kék szakáját 1866-ból, amely egészen komikus módon állítja színpadra a széltében ismert történetet.
Ennyi szörnyűség előadása után remélem nem ítélik blaszfémiának Bartók Bélával szemben, ha most bele is hallgatunk ebbe a derűs Offenbach operetbe. Kékszakál bemutatkozó áriáját Henri Leguet hangján idézzük.

Kékszakál alakja és meséje tehát sokakat megihletett. Ám ami a színpadi és zenés színpadi feldolgozásokat illeti, a ma esti mű megalkotói számára bizonyosan nem az Offenbach és az Anatole France féle ironikus, gunyoros közelítés tűnt követendő mintának, hanem a szimbolista értelmezés és bemutatásmód, amelyet a maga korában hihetetlenül nagy hatású, ám ma már igazából csak a kék madár, no meg a Péleász és Mélisandre révén ismerős irodalmár, Maurice Maeterlinck drámája, az Ariane és a kék szakál képviselt. Ebben a századfordulós színműben, amelyből 1907-ben Paul Dukas operát komponált, nem csak a kulcsokat, no meg az ajtók mögött feltáruló különb-különb kincseket és titkokat lejük ott, de épp így férfi és nő erőjátékának, párkapcsolati küzdelmének és mondhatni kölcsönös meg nem értésének szimbolista ábrázolását is. Nem kétséges, hogy Maeterlinck és drámája komoly hatást gyakorolt arra a művelt, nyughatatlan intelligenciájú és zavarba ejtően ambiciózus magyar fiatalemberre is, akit Balázs Béla néven ismerünk, és aki a legkülönbözőbb eszmei és művészeti irányzatok iránt bizonyult fogékonynak. Ő még ötvös kollégista korában ismerkedett meg és kötött barátságot Kodály Zoltánnal, akivel népdalt is gyűjtött, és világot is járt közösen. Balázs Béla Kodály révén ismerkedett meg közös kortársukkal, Bartók Bélával is, akiről akkor, 1906-ban ezt írta naplójában. Itt volt Bartók Béla, egy hétig együtt jártunk népdal gyűjteni. Naív, esetlen. Egy 25 vagy hány éves csoda gyerek. Csodálatos, csendes szívosság van benne. Nagyon, kislányosan szerény, de hiú. A naivitása nem elég friss, az iróniája, mert az is van néha, erőtlen. De a feje néha nagyon szép, talán mégis több, mint egy felnőtt csodagyerek komponista. Ám azért, amikor Balázs Béla megírta a maga misztériumjátéknak szánt kékszakállú feldolgozását, vagyis a kékszakállú herceg várát, akkor az 1910-ben nyomtatásban is megjelentetett szöveget még mindig Kodály Zoltánnak szánta. Ám amíg a büszke szerző felolvasását végighallgatva Kodály Zoltán nem látott a mű megzenésítésében fantáziát, addig az ifjú férj és fiatal zeneakadémiai tanár Bartók Béla annál inkább. Mert ahogyan azt Talján Tibor finom körültekintéssel megfogalmazta remek Bartók könyvében, tanári kinevezése és házasságkötése óta rendezett életkörülmények között élt. Társadalmi és egyéni válságérzete mégsem csillapult. Ennek kifejeződéseképpen írt szöveges művet, méghozzá színpadi művet. Wagner óta az opera a leginkább lírai műfaj. Nem bizonyos, hogy a szöveg jelképei hajszál pontosan azt mondják el, ami az ő krízisének lényege volt. De látszólag nyugalmas házasságában is a férfi-nő ellentét maradt életének egyik válságeleme. Úgyhogy ezt az akkoriban oly divatos irodalmi konfliktust bizonyára személyesen is erősen átérezte a herceg történetében. 1911. februárjától szeptemberéig Bartók minden esetre a kékszakállú herceg várán dolgozott, és utóbb is még több kisebb-nagyobb változtatást eszközölt e művén. De 1911 őszén már így is kész operagyanánt szerepelt a kékszakállú herceg vára egy pályázaton, amelyet a Lipótvárosi kaszinó hirdetett meg. Szemben a hangsúlyosan úri országos és nemzeti kaszinókkal ez az 1883-ban megalakított társaséleti gyülde túlnyomó részt polgárokból állt. Így az alapítása körül olyanok vittek vezető szerepet, mint a publicista Falk Miksa, vagy a bankvezér nagytőkés Lánci Leó. Csak hogy a Nádor és a Zrínyi utca sarkán, a ma Dunapalota néven ismert kaszinói székhelyen, a múlt század előn a szolid klubélet mellett, sőt helyett, mindinkább a szerencsejáték, különösen a hazárd bakarat vált a legnagyobb és sajtóbotrányokat is kiváltó vonzerővé. Pedig azért nemesebb ügyek is napirendre kerültek itt, mint például az Erkel-díj megalapítása. Ez még 1904-ben történt,
és a nemzeti zeneművészet előmozdítását célzó pályázatokon győzedelmeskedett itt például a fiatal Weiner Leó és a majdani korszakos operaigazgató Radnai Miklós is. Ellenben Bartók Béla éppenséggel nem diadalmaskodott a pályázaton, sőt, benyújtott operáját az első számú akkori magyar karmester Kerner István elnökletével összeülő bírálóbizottság játszhatatlannak ítélte. Hogy 1911-ben kézenfekvő lehetett nehezen eljátszhatónak, vagy akár eljátszhatatlannak vélni Bartók Béla egyfelvonásosát, az nem is olyan meglepő, hiszen a mű újszerűsége, merész hangzása máig lenyűgöző. Ezt igazolhatja számunkra az első ajtó és mögötte a kínzókamra feltárulásának részlete a Fischer Iván által vezényelt lemezfelvételről. A két énekes, Polgár László és Komlós Ildikó. Áldott a te kezed, Judit,

0: Vonnegut.
1: A Lipótvárosi kaszinóban elszenvedett visszautasítást Bartók Béla érthető módon igencsak zokon vette. Engem, mint zeneszerzőt hivatalosan kivégeztek, ahogy azt egy ifjabb pályatársának, Zágon Béla Vilmosnak, Czerkovics Béla unokatestvérének szóló levelében írta. Mert vagy az illetőknek van igazuk, akkor én tehetségtelen kontár vagyok, vagy nekem, akkor ők hülyék. Rossz érzését pedig csak fokozhatta, hogy néhány hónappal később a Rózsavölgyi cég opera pályázatán és az operaház illetékes köreiben is hasonlóan véleményezték operáját. Így érthető az 1915-ös fájó panasz, amelyet feleségének ekképp fogalmazott meg. Elmennék a kékszakálú próbáira, elmennék a kékszakálú előadására. Most már tudom, hogy soha az életben nem fogom meghallani. A borulátás valójában mégsem volt teljességgel indokolt. Igaz, a kékszakálú egy másik Balázs Béla jelenet társaságában előbb jutott zene nélküli bemutatóhoz. A Nyugat folyóirat egyik 1913-as matinéján, ahol a díszleteket Gulácsi Lajos tervezte, ahol a rendező Bárdos Artúr volt, és ahol Balázs Béla két darabja között maga Bartók is ott zongorázott. Balázs Béla művei azonban mégsem arattak sikert, és ez bizony nem volt egyedi eset a korban. Olyannyira nem, hogy az irodalmár legelkötelezettebb híve, az ekkor még nem kommunista Lukács György utóbb e cím alatt írt Balázs Béla mellett traktátust. Balázs Béla és akiknek nem kell. Időközben azonban változás következett be az operaháztáján. Új intendáns lépett ugyanis hivatalba, gróf Bánfi Miklós személyében. A sokoldalú, íróként, rajzolóként, de díszlet- és jelmeztervezőként is tevékeny, később még ráadásul külügyminiszteri feladatot is elvállaló erdélyi arisztokrata ugyanis nyitottabb szellemű volt annál, semhogy ne ismerte volna fel Bartók zseniét. Az operaházba így is csak nehézségek árán sikerült bevezetni Bartók műveit, amelyek ellen a zenekari zenészek olykor gúnyos, sőt, egyenesen trágárkodta bejegyzésekkel tiltakoztak. Vagyis elkélt az intendánsnak az az erénye, amelyet Balázs Béla így nevesített. Grófi fölény, grófi hidegvérű pimasság. Mert hogy a tervezői feladatokra vállalkozva és a plusz zenekari próbákat saját zsebből kifizetve Bánfi elérte előbb a fából faragott Királyfi, majd 1918. május 24-én az egyetlen Bartók opera, a Kékszakálló herceg vára bemutatását. Bartók amúgy határozott viszolygással tekintett az operaházra,

amelyet a fából faragott Királyfi 1917-es premierje idején így jellemzett. Mi a magyar királyi operaház? Augiász istálója, csupa disznóság szemétdombja, zűrzavarok tanyája, fejetlenség tetőpontja. Ezt halván nem is olyan meglepő, hogy utóbb nem kívánt újabb operát komponálni. Az első világháború utolsó esztendejében, pár hónappal a monarchia összeomlása előtt, a kékszakállú herceg vára premierje minden esetre a magyar operatörténet egyik örök büszkeségévé vált. Bródy Sándor pedig azon mód így értékelte az eseményt. Bartók Bélának ez a darabja a legnagyobb dolog, ami itt, ebben a városban, az én életemben történt. Reveláció volt előttem, mint egy új világrész, valami kinyilatkoztatás. A 20. század egyik legjelentősebb magyar baritonja, Palló Imre pedig, aki legelső operaházi fellépésén a regős, darabindító szövegét mondta el, így emlékezett vissza erre a produkcióra. Újszerű volt a színpadkép is. Nyers kövekből épült, sötét, gótikus csarnokot ábrázolt a kékszakállú herceg várának lovak termét. Ez barlangszerű rideg csarnok volt, 7 csukott ajtóval, 4 baloldalt, 2 jobboldalt, egy pedig elől, középen. Fent hátul lépcsők vezettek a bejárathoz, egy vasajtóhoz. A prológ 2 utolsó versszaka alatt megszólalt a zene. Én, a regős, széthúztam a függönyt, és a szétnyíló függönnyel kimentem a színpadról. Pár másodpercnyi csend, aztán hirtelen kinyílt a felső kis vasajtó, és a beáramló fényben megjelent a 2 szereplő sziluettje. Halljuk is a 2 szereplő, kékszakállú és Judit megjelenését Bartók operájának színpadán a ma este felhangzó lemezfelvételről. Polgár László és Komlós Ildikó énekel.

Az 1918-as kritikák egy része persze értetlen volt. Béldi Izor például a Pesti Hírlapban így háborgott. A Bartók zenéje még rálicitál a Balázs patológikus szövegére. A féle megzenésített pszichopátia szexuális. Lehet, hogy ez a jövő zenéje, de semmi esetre sem a jelené. Pedig éppen ebben a művében teljes, félelmetes nagyságában bontakozik ki Bartók zsenie. Milyen kár, hogy még mindig Lidérc fény után megy, mely az ingovány felé csalogatja. Eddig forradalmár volt, most már anarchista, eddig a neoimpressionizmust követte, most már a zenei kubizmuson is túlmegy. A nyugatban viszont éppenséggel a példamutató nagy ikerpár másik beltagja, Kodály Zoltán értékelte a kékszakállút, így kezdve a cikkét. Bartók zenéjét ma sem a közönség, sem a kritika nem látja már annak a hét zárt ajtajú várnak, aminek látta még tíz éve. De még mindig kevesen tudták követni azon az úton, mely

cél és áltehetségek anarchiai káoszába. Zenei egyéniségét az ős primitívségének a legfejlettebb kultúrával való egészen egyéni összeforrása teszi különállóvá. Zenéje egyanyagú, önmagában zárt, egységes szervezet, kölcsönzések, utánzások, szinte minden nyoma nélkül. De most már következzen a kékszakálú herceg vára cselekménye illendő rövidséggel. A kékszakálú új asszonya, Judit, mindent feláldozott, hogy követhesse férjét. A herceg ijesztően komor várában 7 zárt ajtót lát, ám a tiltás ellenére szeretné valamennyit kinyitni, hogy szél bejárjon, nap besüssön. Az első ajtó mögött a kínzókamra, a második mögött a fegyvertár rejlik, a harmadik a kincses kamrába vezet, a kincsekhez vér tapad. A negyedik mögött virágok nyílnak, ám a szirmuk véres. Az ötödik ajtó mögött feltárul kékszakállú hatalmas birodalmának látványa, a hatodik pedig a könnyek tavához vezet. A hetedik ajtó a régi, halott asszonyokat rejti, s mire Judit feldolgozza magában a látványt, maga is a gyűjtemény részévé válik. Övé most már minden éjjel. Befejezésül halljuk az ötödik ajtó zenéjét, annál is inkább, hiszen a lásd ez az én birodalmam fordulatát mi magyarok határozott büszkeséggel, akár Bartók Béla operájára is ráérthetjük.

0: Kérem, ha van egy szabad órájuk és szép élményre vágynak, úgy hallgassák meg ma este Bartók Béla egyetlen operáját, a Kékszakállú Herceg várát. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor ismét a múlt század első harmadának egyik remek műve, Leos Janácsek, a Makropulosz ügy című operája lesz műsoron, a Bécsi Állami Operaház tavaly december 6-i előadásának felvétele révén, Marlis Petersennel a címszerepben. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. De csak is, miután elhangzott a hasznos információ, miszerint műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki.

0: a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Pétert alma kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására, egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő holnap mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navroszky államfővel is tárgyal majd. Sándor Zsolt altábornagy lesz az új vezérkari főnök. Katonaként és szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter feladatként jelölte meg a haderőbe vetett bizalom helyreállítását és az emberekbe vetett hit visszaállítását. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Az első egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca a Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Film Kritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. És végül az időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható holnap, csak kevés felhő lesz az égen. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, mai utolsó híradásunkkal 23 óra 55 perckor várjuk Önöket itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szúristák előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Műpában és a Kodály Központban.
3: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Kalla Kálmán nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt prolog műsorunkban László Ferenc kollégám már felvezette, ma este Bartók Béla a Kékszakállú Hercegvára című egyfelvonásos operáját hallhatják. A szereposztás a következő. Kékszakállú, Polgár László, basszus. Judit, Komlósi Ildikó, szoprán. Közreműködik a Budapesti Fesztiválzenekar, vezényel Fischer Iván.
5: Haj regő rejtem, hová, hová rejtsem. Hol volt, hol nem, kinte vagy bent. Régi rege, haj, mit jelent, urak, asszonyságok? Ím szólal az ének, ti néztek, én nézlek, szemünk pillás függönye fent, hol a színpad? Kinte vagy bent, urak, asszonyságok? Keserves és boldog nevezetes dolgok, az világként haddal tele, de nem abba halunk bele, urak, asszonyságok. Nézzük egymást. Nézzük, regénket regéljük. Ki tudhatja, honnan hozzuk, hallgatjuk, és csodálkozzuk, urak, asszonyságok. Zene szól, a láng íg, kezdődjön a játék. Szemem pillás függönye fent, tapsoljatok majd, ha lement, urak, asszonyságok. Régi vár, régi már az mese, ki róla jár. Ti is hallgassátok!

soitat? Ki soitat?

az elsőt leltem, piros szagos szín hajnalban, ővé most már minden hajnal, ővé.

0: Bartók Béla a Kékszakálló herceg várat című egyfelvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Kékszakálló, Polgár László, basszus. Judit, Komlósi Ildikó, szoprán. Közreműködött a Budapesti Fesztiválzenekar, vezényelt Fischer Iván. A szerkesztő Katona Márta volt.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zenei eseménye a MÜPA 20. születésnapja. Csütörtökön 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a lipcsei Gewandhaus zenekarának hangversenyét hallják felvételről, melyet 2025. június 20-án rendeztek Lipcsében, a Gewandhausban. Vezényel Jakub Rusa. Közreműködik Jan Csmeila, Marek Kozák és Mariamna Scherling zongorán, Jonathan Müller trombitán. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach 1063-as jegyzékszámú D-moll 3-as versenyét. A koncertó szóristái a 2025. évi lipcsei Bach verseny első három helyezettje. Jan Csmeila és Marek Kozák Csehországból, Mariamna Scherling Izraelből. Közreműködik a lipcsei Gewandhaus zenekara, vezényel Jakub Hrusa.

Johann Sebastian Bach 1063-as edzékszámú D-moll 3-as versenyét hallottuk. Előadta Jan Csmeila, Marek Kozák és Marianna Scherling zongorán, valamint a lipcsei Gewandhaus zenekara. Vezényelt Jakub Rúsa. Következik Arthur Honegger második szimfóniája. Előadja Jonathan Müller trombitán és a lipcsei Gewandhaus zenekara. A karmester továbbra is Jakub Rúsa.

Arthur Honegger második szimfóniáját hallottuk. A trombita szólót Jonathan Müller játszotta. Kedves hallgatóink, a Lipcsei Gewandhaus zenekarának koncertjét közvetítjük felvételről, melyet 2025. június 20-án rendeztek Lipcsében a Gewandhausban. Befejezésként hallgassuk Johannes Brahms negyedik émol szimfóniáját. A karmester Jakub Rósa.

0: Johannes Brahms opusz 98-as negyedik émol szimfóniáját hallottuk. Kedves hallgatóink, a Lipcsei Gewandhaus zenekarának koncertjét közvetítettük. 2025. június 20-án Lipcsében a Gewandhausban készült a felvétel, vezényelt Jakub Rusa. A szerkesztő Ottmar Dávid és a hangmérnök Kalla Kálmán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenítérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év hangversenye, az Artrium 2025 sorozat nyitó hangversenye. Szerdán 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Ezúttal a hazai kortárs zenei élet egyik meghatározó formációja, a Kompon Ensemble játszik, művészeti vezetőjük, a zeneszerző karmester Serei Zsolt vezényletével. Előadásukban az ő, illetve Jenei Zoltán, Nógrádi Péter, Sári József és Sári László egy-egy műve hangzik el. Az együttest 1989-ben az akkor 35 esztendős Serei Zsolt hasonló céllal alapította, mint korábban 1968-ban Mihály András a Budapesti Kamara Együttest. Olyan 20. századi kortárs kompozíciók előadására, melyekhez összeszokott, folyamatosan működő ensemblera van szükség. Az általuk egyik legtöbbet előadott mű Arnold Schönberg látomásszerű monodrámája, a Piero Lüner. De természetesen számos magyar alkotó is írt a Kompon Ensemble számára új kompozíciót, melyeket az együttes be is mutatott. Jenei Zoltán Önidézetek című műve 1991-ben készült. Az elnevezésből kiolvasható, hogy a szerző milyen motívumokból, zenei elemekből építette fel 10 perces darabját.

Jenei Zoltán Önidézetek című 1991-ben írt művét hallották. A következő felvételen a komponanszamblhoz énekes szólisták is társulnak. Kis Rózsa, Bardóc Erzsébet, Baski István és Korpás Ferenc közreműködésével, Nógrádi Péter, Missa da Camera című 2001 és 2003 között készült alkotását adják elő. A karmester továbbra is Serej Zsolt.

Nógrádi Péter 2003-ban befejezett Missa da Camera című műve szólt. Sári József 1990-es keltezésű Attribútumok című alkotása következik a Kompon Ensemble előadásában. Ezt a majd 20 perces darabot a szerző életművét kiválóan ismerő szakíró Farkas Zoltán, az alkotó egyik leggazdagabb, invenciózusan hangszerelt, erőteljes gesztusokkal ékes partitúrájának tartja, mely méltán tekinthető az addigi pálya összefoglalásának.

Sári József Attribútumok című 1990-ben írt művét hallották. És most következzék a testvér Sári László kompozíciója a Kompon Ensemble előadásában. 1996-ban személyes emlékek nyomán írta meg 10 perces darabját, melynek címe Emlékezés egy japán kertre.

Emlékezés egy japán kertre címmel Sári László 1996-ban írt művét hallották. Az Ásznóha adásában a komponanszamb játszik a művészeti vezető Serei Zsolt vezényletével. Befejezésül a dirigens műve szólal meg. Címe 7 perc 20 évre. Az elnevezés az 1990-ben 20 éves új zenei stúdióra utal, illetve arra a hangversenyre, melyen a darab először megszólalt. Az eseményt a jubileum alkalmával rendezték meg, este 6-tól hajnali 4-ig. Egyúttal a szerző egy Földes Imrével készült beszélgetésben tréfásan megjegyzi, hogy reméli, 7 percét a hallgatóság nem 20 évnek érzi majd.

0: 7 perc 20 évre címmel Serei Zsolt 1990-ben az új zenei stúdió létrejöttének 20. évfordulójára írt műve szólt. Az Ars Nova, melyben ezúttal a Compot Ensemble játszott, véget ért. Az együttest a művészeti vezető Serei Zsolt vezényelte. Holnap Árvo Pert, Valentin Szilvesztrov és Szofia Gubajdulina műveivel várom a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a szerkesztőt Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év énekművésze Kolonics Klára. Szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk ma is, Weisz Gábor szerkesztünk és a formáció vezetőjének beszélgetésével kerülünk közelebb a zenei anyaghoz.
3: Olá Kálmán, junior jazz zongorista zeneszerzővel beszélgetünk, Quintetteddel megjelent nem olyan régen az első albumod. Nagyon érdekes a címe is, egy sakk szakszó tulajdonképpen, egy megnyitásnak a neve, és azért választottad ezt, mert szeretsz sakkozni?
4: Abszolút, nem csak én egyébként, hanem bátyám is nagyon szeret, illetve zenészek között is van egy egész nagy társaság, barátaink, akikkel szoktunk így együtt játszani, és hát mondom, nem én vagyok az első, akit a zenéjében más dolgok is inspirálnak, nem csak a zene maga, és hát nekem ilyen sok például, szóval az ott lévő gondolkozás, meg a játék maga az így a zenére is kihat szerintem. És nagyon sokszor azt veszem észre, hogy mielőtt például gyakorlok, vagy dolgozok, azelőtt mondjuk sakkozok egy kicsit, akkor így megmozgatom az agyamat, és így sokkal frissebben állok neki a zenei munkának is. Szóval nagyon szeretjük ezt a játékot, és aztán utána gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne ezt zenével is kicsit összekapcsolni, és hát arra jutottam, hogy ugye a sakkban is, meg a zenében is vannak nagyon-nagyon hasonló elemek, amikre épül az egész játék, és hát főleg az improvizáció, amit ebből kiragadtam.
3: A címadó dal az első, az a King's Gambit, azért magyarázzuk meg, hogy pontosan mit is takar ez a cím?
4: Ez a sakkban lévő királycsel megnyitást jelenti, és előbb említettem, hogy az improvizációval kapcsoltam össze a két dolgot, és nálunk például arra vezetném ezt rá, hogy a sakk megnyitások után tulajdonképpen elkezdődik a középjáték, és a középjáték az tulajdonképpen egy olyan rész, amikor kicsit az ismeretlenbe kerülnek a játékosok. Nyilván a nagymesterekről van szó, akik minden lépésre fel vannak készülve, és hát ők is kerülnek sokszor olyan helyzetbe, hogy nem tudják, hogy most ez pontosan mi, vagy ez hogy lesz, és hát tulajdonképpen ők is akkor ott improvizálnak, és bevállalnak olyan lépéseket, amikről nem biztos, hogy azt gondolják, hogy jó, csak a másiknak lehet, hogy ismeretlen. És ezt ugyanúgy mi is megcsináljuk az improvizáció közben, hogy nem azért játszunk be egyes dallamokat, vagy frázisokat, hogy jaj, ez most milyen jól fog szólni erre a harmóniára, vagy erre az akkordra, hanem azért, hogy inspiráljuk a másikat, hogy történjen valami olyan improvizatív jelenség a színpadon, amivel meglepjük egymást, saját magunkat, és együtt kialakítunk belőle valami újat.
3: A számokról annyit még kérdeznék, hiszen rajta van az első olyan szerzeményed, amit már nagyon sokszor hallhattam én is, mert az mindig szerepel a programon, a Donatella című számod, illetve három olyan szerzemény is van, ami a klasszikus zenére utal, elsősorban Bachra.
4: Szerintem ez nem titok, hogy én nagyon-nagyon szeretem a klasszikus zenét, és úgy is nevelkedtem egyébként, hogy én klasszikus egyik oldalon anyukám részéről és apukám részéről meg jazz és klasszikus zenei hatások értek. Ezáltal szerintem a klasszikus zene az nagyon mélyen bennem van, és azt sem titok, hogy egyébként nagyrészt azt szeretek hallgatni is, szóval szeretem elemezni a klasszikus zenei dolgokat, meg szeretek csak úgy klasszikus zenét is hallgatni, illetve kortárs zenét is. és ezek a hatások, ezek mind megjelennek szerintem a jazz zenémben. És hogyha klasszikus zenéhez szeretnék nyúlni egy jazz kompozíció megírása közben, akkor a legkézenfekvő, meg a legtermészetesebb szerintem a barokk zene. Szóval nekem az mindig is egy olyan zene volt, ami annyira improvizatívan születik meg, de közben mégis nagyon erősen szabályszerűségre épül. Szóval azt így nagyon jó érzéssel szeretem használni a zenében.
2: Hallgassuk Olá Kálmán Junior szavai utána King's Gambit című lemezt. A formáció vezetője szoprán szaxofonon játszik, Molnár Sándor tenor szaxofonon, Olá Krisztián a zongorista, Jónás Géza a bőgős, Rigó Gábor a dobos. A címadó, tehát a King's Gambit hangzik el elsőként, majd a BAHC hallható, utána a Donatella, ezt követi egy a 21. Goldberg variációra reflektáló szerzemény, majd még egy klasszikus zenei gyökerű cím az Impromptu, és a Neighborhood hangzik el befejezésképp.

0: A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták az Olá Kálmán Junior Quintet King's Gambit című albumát. A címadó hangzott el elsőként, majd a BAHC című téma, utána a Donatella, majd egy a 21. Goldberg variációra reflektáló szerzemény, utána az Impromptu és a Neighborhood befejezéskép. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket az éjszakai jazzklub végén. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Pétert kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy a hétvégére látható, hogy sikerült-e ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpálya modell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozik a kormány, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház. 17 bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató az Izzika Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán lesz látható. A West Side Story-t, a Csókosasszonyt és a Vígözvegyet is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, délután helyenként zápor, zivatar előfordulhat, hajnalban 5-12, napközben 20-25 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok! Németh Attila köszönti Önöket. Mai el is 6 órán keresztül kínálunk muzsikát, de ha csak fél órákat, perceket töltenek velünk, annak is örülünk. Ha elszúnyókálnának, akkor szép álmokat kívánok. Munkatársaim Katona Márta és Pap Sándor. Az első zenemű szerzője Zygmunt Noskovszky, aki a lengyel romantika híres alakja volt, de az ő hírnevét is elhomályosította, Chopin. Noskovszky könnyűkezű, termékeny komponista volt, legjobb műveinek a dalait és a Zongora négyesét tartják. Mi most a Felföldi című fantáziáját hallgatjuk meg, amit zenekarra komponált meg.

Zsigmond Noskovszky a felföldi fantáziáját játszotta a lengyel rádiózenekarra. Vezényelt Lukás Borovics. Rudolf Tobias második szonatinája következik. Ez a szerző a Pétervári konzervatóriumon Nikolaj Rimszky-Korszakov növendéke volt. Várdo Rumessen játssza a zongoraművet.

egy észt komponista, Rudolf Tobias második szonatináját játszotta Várdó Rumessen. Azt is olvastam a szerzőről, hogy kantátákat is írt, és az észt népzenéből nyert impulzusokat felhasználta előszeretettel a komponáláskor. Piotr Moss kórusműve következik, tavaszi hangulatban.

Mikola Lisenko kompozícióját hallottuk, egy fantáziát, előadta Jüri Szutko és az Ukrán Rádiózenekar. A komponista munkásságában nagyon nagy szerepet kapott az ukrán népzene tudatos feldolgozása és megőrzése. Schubert egyik híres műve szól most, az Arpeggione szonáta.

Schubert arpeggione szonátáját Tóke Moldrup és Perszálló előadásában hallottuk. Ez a hathúros hangszer egy ideig nagy népszerűségnek örvendett, de a darabot végül sokféleképpen feldolgozták, cellóra, brácsára egyaránt. Telemann egyik triójával folytatjuk a notturnót.

Telemann trióját a Kölni Kameráta előadásában hallottuk. Erich Wolfgang Korngold Mozarthoz hasonló zsenialitását Mahler fedezte fel, amikor Korngold 9 éves volt. Elküldte Alexander von Zemlinskihez tanulni. Az Opus 1-es D-dur triót hallgatjuk meg Korngoldtól.

Erich Wolfgang Korngold D-dur trióját Ilja Gringolc, Nikolás Altstedt és Alexander Longvich előadásában hallottuk. Korngold egy ideig a Hamburgi Városi Színház karmestere volt, majd a Bécsi Zene Akadémia tanára, és aztán kivándorolt Hollywoodba. Heitor Villa-Lobos Ámol prelúdiuma szól.

Heitor villalobus ámol prelúdiumát Norbert Kraft játszotta. Haydn pontosan tisztában volt az értékeivel, nem becsülte alá magát, de nem is hitte azt, hogy zseni, azt tudta, hogy Mozart az, megsejtette, hogy Beethoven is, amikor egy picit tanította őt. Tőle az E-moll, az úgynevezett gyászszimfónia csendül fel.

József Haydn Émol szimfóniáját hallottuk, ami a Gyász mellék nevet viseli. A dán rádiózenekart Mihály Schönwendt vezényelte. A zenemű igazán nagy szenvedélyt, pátoszt hordoz, bár az alcímet ezúttal is csak később ragasztgatták a szimfóniára. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

a Sempre barokk együttes Vivaldi hangversenye következik a Notturnóban. A komponista élete sokkal összetettebb, mint amit a legismertebb művei sugallnak. Fiatal korában pappá szentelték, de egészségügyi okok miatt ritkán misézett. Asztmában szenvedett, ez egész életében befolyásolta őt. Nagyon sok időt töltött Velencében, itt bontakozott ki a zenei pályafutása. Zenetanárként dolgozott hosszú ideig, de nem csak tanított, hanem a növendékek számára rendszeresen új műveket is írt. Elsőként a L'Olimpiade nyitányát hallgatjuk meg, ez egy kevéssé ismert Vivaldi opera.

Vivaldi L'Olimpiade nyitánya hangzott el a Szempre együttes előadásában. Most a négy évszakból a tél koncertó következik. Vivaldi sok operát írt, de ezek vegyes fogadtatásban részesültek. Operái pályán sokszor versenyzett más velencei szerzőkkel a közönség figyelméért.